Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Light például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opel Light, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió egy születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Hát Rádió 1-es, akkor ilyenkor még dolgozni kell. Egyetlen egy motivációt tudok, az pedig a zene, a nagyon-nagyon jó Rádió 1-es zenék. Taylor Swift-tel kezdtük ezt az órát, és hogyha még mindig nem értjük ezt a Taylor Swift jelenséget 2026-ban Magyarországon, hogy miért ekkora nagy sztár, szerintem nagyon sokat számít az, hogy a dalszövegei csillagos ötösek, nagyon-nagyon mélyen mondani valók, és aztán biztos, hogy mindenki megérti itthon. Hát akinek még nagyon erős dalszövegei vannak, és hát a zene is fantasztikus, az Ray, őt azon már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terült eszembe jön majd a holland nagydíj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és az záróünnepsége Martin Garrix lesz a sztárfelépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például a melankolikus manchesteri szintipop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki nem sokára belép az új korszakába, Dirty Blonde, az új album, június 12-i megjelenés, és hát ugye azt eddig is lehetett róla tudni, hogy ami a szívén, az a száján. Például régóta nyíltan felvállalja, hogy bipoláris zavarral él, és a hangulatváltozásait, a fájdalmait is megosztja a rajongókkal. Ez a fajta drámai és sokszor zaklatott megnyilvánulás a bulvársajtóban sokszor úgy csapódik le, mintha folytonos krízisben élné az életét. Hát tényleg, hogyha követjük a social médiában, az olyan, mint egy ilyen állandó reality show. Bibi Rexa, New Religion, a Faithless klasszikus újra töltve.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megállóhelyen

0: engedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előrehaladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az igazán korán kelőknek is. Jönnek majd Balázsék is, 3-4-6 előtt egy kicsivel. Az lesz a Beston, aztán pedig élőben a stúdióból. Most pedig Pierre David Guetta, aki úgy ontja magából az igazi mai slágereket, hogy olyan sűrű jönnek ki a kezei közül, mint ahogyan egy átlagember kihúzza a napokat a naptárban. Ugye Jennifer Lopez-zel jelent meg idén tavasszal egy menő dal, és most Bibi Rexával is a Sad Girls. A War Republic-kal is együtt dolgozott, ezt hozom most.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Csak na, szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Most. Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
3: De nem na. Csillagászat? Itt reggel 6-kor
4: csillagászat még csillagászat is volt. Azért nem ornitológia.
3: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
4: Oké.
1: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
3: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
3: Fingotok ez nincs. A fostos bugybókához?
1: Mindjárt, csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
3: És ugyanakkorának látsz.
1: Ugyanakkorának
3: látsz. Azt nem lehet
1: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
3: Oké.
1: Jó. De
4: jó.
1: Erről van szó.
4: És a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na de akkor ornitológiai.
3: És akkor most jön a sírály.
1: Jól mondod. Ez történt.
3: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
4: Igen.
1: Ez puszta zámor.
3: Puszta zámor.
4: A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
3: Igen.
4: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
1: Kelep.
3: Jó, tanulj
1: meg a gólyát. Kalap. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha halálsz. Oké.
3: Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzátok meg nekem, hogy ők kik.
3: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
4: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
4: Vadászik.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
3: Nézi a gyíkot meg a békát.
4: Azért, mert az asszony hormonos, és nem bírja meg.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
4: Igen, a hormonos már érzékeny, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjen.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
4: Ez a rádiójáték.
3: Aha, semmit nem.
5: Sosra egy a póza tetején, nincs fészkünk.
1: Nincs fészkünk, ott ül a póza tetején.
3: Hogy lenne fészkünk a póza tetején?
1: Figyelj, ott egy másik póza.
3: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
4: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
3: Szerintem
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
3: Szerintem téged figyelni.
4: Ezt tudti.
1: Ez mi?
4: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
3: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
3: De hogy állna már párba? De már nem megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
4: Leszállt. Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
1: ebben
4: varjú megérkezett.
1: Egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
4: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Adta varjú hangot? Nézd, elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
3: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen.
3: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen.
3: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, hogy nem fér bele?
3: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
4: Azt írják, hogy strihálnak.
1: Pusztazámor.
6: Hé, szép fiú.
1: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
4: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
3: Hát, szopránó.
4: Van a mafia film, nem
1: pedig. Hogy ez most ide? Szopránó. Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
4: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik?
3: Így van.
1: Mindegyik egy mafiózó gólya.
3: Arra várnak,
1: de mire várnak? Este haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
3: Hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
4: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
3: Választotta.
1: Ezek szingliskednek ott?
4: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az álmor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák, ők kanapéja, mind fiú gólyák.
3: Van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
3: Úgy van.
1: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznál
4: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
3: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
2: Pista, te mit csináltál itt vagy?
1: Nem akarod menni az asszony miatt.
3: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
4: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek?
6: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
6: De
1: nem
6: nincs
1: építenek
6: párjuk.
3: Fészket miért nem épít?
6: Mert nincs még párjuk.
3: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
1: Nagyon érted a színvinétel.
3: Én nagyon bírtam.
1: Nem ivarérettek. És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
6: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Akiknek,
1: na jó,
6: akiknek
1: az özvegyek
6: meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
3: Na de maguknak. Attól a fészke még ott cuki. Van.
6: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
3: A
6: gólyák
3: pont út nézegetek után. Mi csinál egyedül?
6: Haverokkal beszélgetek.
1: Beszámoló.hu, mert gólyák.
4: Kelep-kelep gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
6: igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
7: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
6: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy úgy
3: nem lehet,
6: férhez.
3: Hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek, vagy...
1: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymásra tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül, 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
4: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menj visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még mennyi legyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, mennyi el. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
3: És kis kapszintásokkal
1: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy
3: balkanyar. Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
4: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél
3: 8, fél
1: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
3: még.
1: Addig
3: én haza nem megyek, amíg egy gólyák.
1: Ha van nincs gólyás videót, haver.
3: Én fölülök az egyik póznára, érted?
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál már, sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ne, ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott lesz, ott vannak a póznák. Na ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsűl, lépkedjél
4: egy kicsit előre. A Google térkép, hogy tudják
1: ott,
4: az arra
1: járó. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyenes indexel. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a hetes útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
4: Hi.
3: Öcsém, én ezt ez már kinyomozom.
4: Ez. Figyelj.
1: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
4: a
1: és kutatom.
4: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
3: őket. Dobáltad őket, kamisztam.
1: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
7: Hogy béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel Pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
6: Igen.
1: Azért ülnek ilyen szomorúan?
6: Szerintem igen.
4: Há, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
3: Szemtanú.
4: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
3: Mindegyik
1: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvétel tőled.
3: Jó.
1: Igazolt.
3: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
4: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképen volt a szárny alatt.
1: Miket írnak hallgatók?
4: Kelep.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
3: Ó, persze.
1: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
3: És a kettőn... Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom
4: én
1: neked,
4: örülök,
1: figyelj.
4: Hogy gyógyszert váltottál, amúgy
1: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
3: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed
4: ott
1: a Jupiter-Vénusz. Kidörzsöd a szürke
3: nagyon zörzsölöm.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
3: Lehet, ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
4: Majd ez csak meghalad a hátam mögött, testvérem.
1: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
4: Jó, hogy őre találkozunk. Van itt egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
10: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
9: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
10: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatok ról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor.

0: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. 11 helyszínen több mint 100 programmal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket június 20-án a múzeumok éjszakáján, Szombathelyen. A látogatók régészeti, történeti és fotoművészeti programokon is részt vehetnek, de vezetett intézetlátogatás keretében bemutatják a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet működését is. A fogvatartotti zárkák, a szolgálati kutyák munkáját és a bőr

0: börtöntörténeti kiállítást. A múzeumok éjszakája szombathelyi helyszínei 17 és 24 óra között várják a látogatókat. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukktojás? Hát persze, hogy a 106 betűből áll

0: érkezik!
1: Na itt vagyunk gyerekek, 6 óra után 15 perccel, jó reggelt! Eszter újra, hello! Jó reggelt kívánunk! Sverkó, jó reggelt!
2: Újra, hello!
1: Újra gyerekek, itt vagyunk, és esős nálunk, hát nem mindenhol, de onnan borús. Jön egy kis borús, kis nyári ziva, hogyan?
3: Zivető.
1: Zivafalós. Tehát ez olyan, kinéz az ablakon nála csüt a nap, és 2 kilométerre arrébb szakad, egy ilyen esők van most fölöttünk, onnan Budáról jön valahonnan, onnan, nagyon messze. Úgyhogy szépen esőbe üldögélünk itt, kicsit ilyen fél homályban. De nagyon szép a reggel, süt a nap, és nagyon keveset aludtam, gyerekek, és kicsit fázom, de minden rendben.
3: Szerintem én a bolygókat hibáztatom, ezért én se tudtam aludni.
1: Nem tudtuk megnézni.
3: Igen. Én megnéztem, felmentem a tetőre megnézni, annyira azért nem volt látványos, úgyhogy nem hagyták ki semmit. De,
1: hát
3: de
1: felhős volt az ég, és nem láttál se. Láttad a két bolygót?
3: Lehetett látni a két bolygót, de olyan nagyon közel nem volt egymáshoz, hogy lehet, hogy egy másik bolygó volt.
1: De azt kettő... láttad, vagy két repülőt, ami leszállt tökölön?
3: Nem, a lányomnak a világos játékait láttam, ami a szemgolyomban
1: volt. Nekem olyan felhő volt, hogy én nem tudtam tegnap a Jupiter-Vénusz együttállást.
3: Hát Ferencváros felett pont ott nem volt felhő, úgyhogy én láttam.
2: Nektek még a nap is máshogy
1: csinál. Azok közé voltak.
3: Ez 21:30 körül volt, amikor én fenn voltam. Nem volt teljesen sötét, de már világítottak a csillagok. Aha. 2 darabot láttam. Nem volt több csillag, csak az a 2. Arra
1: az bolygó.
3: Az a 2 lesz.
2: Neki csillag. Ami világít, az csillag.
1: Csak szólok.
3: Csillag.
2: Csillagok.
1: Csak szólok, az csillag. Bolygó.
3: Jó, hát mindegy.
2: Ne várj már el ilyen potátó, magas potáta, szintű izét.
3: Valami lesz.
1: Aminek önálló magas? Fénye van, az a csillag, amit a fény megvilágít, az a bolygó.
2: Na?
1: Imádom a csillagászat, a gyerekek.
3: Most verhetetlen. Vagy
2: igen, tudjuk, hogy imádod, hiszen évekig állt egy rohadt nagy távcső a
1: hiszében. Imádom.
2: Amiben bele se néztél.
3: De hogy megvan még a távcső?
1: A távcső? Hát az... az hát ez jó kérdés, szerintem én azt odaadtam, amikor... hát nem is tudom, hol van az a távcső, te az a helyzet.
2: Valakinek oda
1: valakinek, én ezeket általában elajándékozom, igen. Megnéztem, gyerekek, képzeljétek el, 50 perc alatt ér ide a fény. Tehát amit te tegnap láttál a Jupiterről, az az 50 perccel ezelőtti Jupiter. 900 millió kilométerre van, vagyis még a fénynek is 50 perc mire ide ér. Azért az milyen durva, ami 300 000 kilométer per szekundummal jön. Érted?
2: Mi van itt reggel 6-kor?
3: Nem, szerintem az vagy a tudomány.
1: Galaxisos fejtágítás.
3: A tudomány utat tört magának.
1: Nagyon
3: a Balázs vagyában.
1: 50 percig utazik a fény. 900 millió kilométer. Felfoghatatlanul távol. A nap az nagyon, a nap az nagy. A nap az 8 perc alatt ér ide. A fény az nap az ilyen 60-80 kilométer. 60-80 millió kilométer a nap, azt hiszem.
2: Öcsém.
1: Nem, várj, az a Mars távolság. A Föld Mars távolság a 60 millió kilométer. A nap az messzebb van. De az 8 perc. Ez 50 évig jön. Vagy 50 percet jön, bocsánat.
2: Na? Vagy valami.
3: Azért úgy érzem, a váltószámok elég nagyok.
1: Úgy érzem, hogy ez egy szaktanári.
3: Egy szaktanári. De,
1: gondolj... Év vagy 5 perc, vagy mindegy, valahonnan jön a fény.
3: 50. Lényeg, 50.
1: Nézzünk bele egy fénybe, legyen benne sok vodka meg szóda, és akkor mi is belenézzünk a fénybe, gyerekek.
3: Úgy is tudom, fényt. De amúgy, na jó, mindegy, szóval, hogy a lényeg az, hogy ez most nagy dolog, és most ettől boldogoknak kéne lennünk, ehelyett pedig nem aludtunk jól tőle, akkor most akkor
1: igen.
3: Mit válhatunk?
1: Na,
3: igen.
2: Pedig megfejtették tegnap, mindenki ezt fejtegette, hogy ez most micsoda jó dolog lesz majd nekünk.
1: Kapuk nyílnak, megoldódik azok. Minden, azt mondták, és a rákba lép a Jupiter, úgyhogy az nekem különösen jót jelent, azt mondták már, hogy a rákoknak.
3: És de te egy hithű rák vagy?
1: Én egy nagyon hithű rák vagyok.
2: Nagyon rák.
1: Én egy nagyon rák nagyon vagyok, rák igen. Vagy? Igen. Remélem csak lelki szinten, fizikai szinten, még nem vettem vissza elváltozást.
3: De... Igen, de mindened rák vagy, csak egy kicsit vagy rák? Vagy
1: hát, én szerintem full rák vagyok. Full egyet rák előre, vagy. Kettőt hátra. Óvatos, családcentrikus, kedves, kiegyensúlyozott,
3: hogy
1: szeretett.
3: Láttam a vízben viselkedni.
2: Hogy mi kiegyensúlyozott, szeretette, kedves, szeretetteljes.
1: Szeretetteljes, odaadó. Nehogy nem tudom. Ez van, gyerekek. Na, te meg voltál gólyát nézni?
2: Hát bizony.
1: Én meg láttam a sztoridat tegnap.
3: Kigújultál, de rendesen
1: már,
3: vagy
1: te volt az a sztori?
2: Szeretnék nagyon. Én megnéztem a gólyáidat.
1: Oda vágott ilyen fészkelő gólyákat. Hát ráéztem, mondom.
2: Nem igaz. Te akkor nem nézted végig?
1: Nem nézem végig, hát mert én... már ilyen félállommal egyszer csak láttam, hogy a sztorit rakták, és belenéztem, mondom, ez hülye, ez valami bokorba lapul, és fészkelő gólyákat nézzenek, pont az ég, ezek póznán ülnek, nem fészek.
2: Nem nézted végig
1: nem,
2: a
1: akkor
2: videót,
1: megnézem.
2: Nézd meg a videót, és akkor utána tudunk róla beszélgetni. Jó. Egyébként kint voltam a helyszínen, és a fészkelő gólyák, tehát van fészekben,
1: van fészekben
2: gólya,
1: igen.
2: Van családi gólya is, azok ott voltak, már a kis fészkükbe ültek, apa gólya, anya gólya, gyerek gólyák, tehát minden ott volt, és meglettek az oszlopok is, de csst, nézd de meg a videót.
1: A dömbít a sztoriba. Ugye, bokorba, hát ugra, bokorba rejtőzködik társővel a
2: de
1: kezében.
2: De hallgass is, nem jó, mert szöveg is van benne.
3: Úristen, óriási, óriási, de nagyon tetszik, igen. Ahogy megvágtad a videót, ha is, már ez önmagában.
2: Rengeteg meló van benne, de várd, de te sem nézed végig.
3: Mert ilyen magát elkapcsolt.
2: Igen? Ennyi? 10 másodpercet adott? Kár. Na mindegy, szóval, hogy találtam valamit, ami gólyának tűnik.
1: Igen, igen, jó? Megnézzük majd. Megnézem, én nem néztem végig, csak ránéztem az első fészekre, mondom, hamisítvány!
2: Egyébként ott vannak, ha tovább mész, csak te ugye lefordulsz a település felé, én jobbra. Meg elmentem balra a szemét.
1: A szeméttelep, és ott fészkelő gólyák is vannak?
2: Ott figyelj, ott minden oszlopon van egy fészek, és tele van gólyával, ahol te mész.
3: Gyere haza! Pityú,
2: valami
1: ahol én, de ott volt, akkor ott voltak a póznán. Na majd a sztoriból kiderül. Ne spoilerezz.
2: Majd megnézed.
1: Igen.
3: Na,
2: de én kimentem.
1: Jó, ez le a kalapa, hogy ez
2: feladatot adtak, érted? Maga Balázs Attenborough szőr.
3: Én addig nem nyugszom, amíg nem lesz egy olyan videó, hogy összeráksz valamit, és beleköpöd valamelyiknek a szájába. Tehát, hogy az legyen, hogy ott vagy a pózna tetején, és...
1: Kiadtam az ukázt, Feri Attenborough kiment, és helyszíni szemlével megnézte a gólyákat. Úgyhogy nagyon helyes, nagyon helyes. Akkor a póznán ülő gólyák. Mindjárt megnézem a sztoridat, de láttam, mondom, már csak ilyen félálomban valahogy így felfedeztem, aztán így elaludtam, nem néztem végig, de láttam. Jól van, gyerekek, egyébként gyorsan egy SMS, csak hogy mi a helyzet, mi van, hogy vagyunk, hány nap, 9 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet. Gyerekek, megjött a szokásos SMS, köszönjük szépen. Kovács Boglárka vagyok, 13 éves, de aranyos, esetleg játszhatnék egyet veletek, hogy jól induljon a napom. Ilyen kis gyerekek nem is szoktak nekünk így írni, nem? Hogy Bogi vagyok, 13 éves.
3: Olyan nyári szünet, már most rá fognak érni írogatni nekünk.
1: Igen, tudjál. Most megszállnak minket. Megszállnak
3: egész nyári szünetben matekkorrepetálást fogunk tartani a rádióállomáson. Csak mondom nektek.
1: Igen, igen.
3: Ezzel tudjuk csak őket távol tartani.
1: Minden nap matekozunk egy kicsit. Göteborgban lakom, jönnek a fehér éjszakák. 30 év után nem tudtam még megszokni, hogy évfélkor még világosan és 4 órakor már fel kell a nap. Nincs alvás. Miért Göteborgban nincs redőny? Vagy...
2: Na, ugye, hogy milyen érdekes, hogy egyébként, ha van redőnyöd, akkor se tudsz aludni.
1: Hát nem, mert biológiailag a tested azt érzékeli, hogy világos van, nem termel melatonin, nem kezd el megnyugodni.
2: Na, de ha bemész a lakásba és leereszted a redőnyt,
1: szerintem a természetes az sötét az nem ugyanaz, mint ha lesötétítesz. Tehát, hogy valószínűleg kell egy ilyen, valóban, hogy egy ilyen sötét és elcsendesülés, de nem tudom. A göteborgi éjszakákban nem vagyok annyira otthon. Nyári szünetben csak gyerekek játszhatnak. Igen? Legyen egy ilyen?
2: Hát egy hétig maximum.
1: Megutáljuk őket.
3: Nem is tudunk bánni velük.
2: Szoktuk mondani, hogy saját gyerekeidet szereted, de a mindenkiét nem feltétlenül, vagy nem annyira. Igen, egy hetet megcsinálhatunk.
3: Nem akarom bántani őket. Tehát az, hogy azért tudjuk, hogy itt reggelente még nincs minden átgondolva. Szóval legyen az, hogy mértékkel. Mértékkel beengedhetjük őket.
2: Csináljuk azt, hogy ugye elindul a nyári szünet, akkor az első hét az övék.
1: Jó, aztán utána engem más gyereke már nagyon tud idegesteni, úgyhogy elég.
3: Jó,
1: az a sajátjaimat szeretem, a többi idegesen.
3: Balázs az egyetlen ember, de tutira nem fog kiderülni, hogy pedofil, mert...
1: Nem. Vidin az a sajátomat nagyon aranyos, meg a haverét, meg a barátait, a többit viszont minél veszem. Ha az hallgassa a saját anyja.
3: Ha elkezdtem néznem ugye Michael Jackson dokumentumfilmet.
1: Ugye, hogy rákattansz?
3: Hát figyelj, azért ez nem egy egyszerű dolog, nem egy egyszerű szituáció.
1: Megterhel, megvisel, kemény. Én ilyen fél részekbe tudtam megnézni. Ül a
3: gyerekkel, volna, akkor...
1: Ül a gyerekkel kézen fogva. Igen. Ül a gyerekkel kézen fogva, és úgy nyilatkozik, meg a lakása, meg a szobái, meg az egész.
3: Plusz olyan volt a körben, mint nagyapámnak, amikor a 90. életévébe lépett, az is fura volt. A másik meg az, hogy a gyerek ahogy nézett rá, az volt a fura. Tehát, hogy és ez nem is igazán gyerek, hát ilyen 12, tehát ilyen olyan nagyfiús volt.
1: Nagyfiús volt, de közben tolószékbe ült, közben az egész. Igen. Mondom, igen. Az ermesztő ez a három rész, tehát ez engem is megviselt.
3: Most még a második részt. Ott járok most még, hogy bekerült a hát problémájával a kórházba.
1: Aha.
3: A tárgyás közben. És hogy hogyan gondolnak erre a védelem és a vádnak a
1: nagyon jó. Tényleg nagyon-nagyon jó. Tök sok új felvétel, tök sok archív felvétel, Neverlandről olyan képek, amit szerintem se az HBO, se semmelyik dokumentumfilmben nem láttál. Tényleg jó. Tehát, hogy tényleg nagyon. Nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon
2: és miért utálják most a Netflixet ezért? Egy csomó Michael Jackson rajongó.
1: Hát nyilván azért, mert már halott, nem tud védekezni, valaki, aki már meghalt, azért... arról most csinálni valamit tudod. Csak csupán egyébként anyagi, meg hát meg azért ebben van nyilván egy nagy anyagi megfontoltság, és már ő már védekezni nem tud. Tehát, hogy ezt így a Jacko rajongók azok ezt így szentségtörésnek gondolják, hogy most már egy halottat ne alázzunk többet, de közben meg baromi érdekes, hogy a vád és a a védelem, és egyáltalán hogy gondolkodott, meg milyen volt.
3: Meg a családja is érdekes nekem, az, hogy milyen, tehát hogy az arcuk. Tehát,
1: igen.
3: Hogy milyenné torzult az arcuk azoknak az embereknek. Az, ezt így érdemes megnézni, hogy
1: igen.
3: Hát azért ez nem úgy magától szokott megtörténni.
1: Igen. Ti most a Michael filmről beszéltek, vagy a műsorodatról. A Michael film egy kalapszar, tehát arról biztos nem, mert az egy ilyen nagyon ideologizált, ilyen borzadvány szerintem az a Michael film. Ez egy háromrészes Netflix dokumentum sorozat a 2005-ös nagy Michael Jackson pedofilos perről, annak az előzményéről és az utóhatásáról. Ez 3-50 perc alatt letekerhető rész. A Netflix-el jött ki, fogalmam is mi a címe, de megtalálod.
3: Meg amúgy, ami szerintem nagyon röhelyes, az így az amerikai igazságszolgáltatási rendszer, tehát ahogyan ők ezt csinálhatják meg.
1: Igen, és az esküdtek közül mindenki Jacko rajongó, és kész van, hogy ott ület, és érted, a Jacko-ról beszélt, tehát hogy mennyire részlehajló, az is közben ugyanakkor, hogy... Szóval, hogy az ítélet...
3: Igen,
1: ez a címe.
3: Igen, az egész rendszerük szerintem olyan szempontból az, hogy a sóra épül, hogy a meggyőzésre épül, hogy nem gáz az, hogy megfélemlítesz embereket, nem gáz az, hogy nagyon-nagyon határátlépő vagy egy tanúval kapcsolatban, meg ilyesmi. Azért ez így megnézni ennyi időtállatban nagyon ijesztő, hogy ez így náluk nem, hogy alap, hanem teljesen oké.
2: Én meg azt az egész rendszert nem értem, hogy odaültetnek X ilyen átlag embert.
3: Bekasztingolt random 10 ember. Igen,
2: random 10 embert, akik döntenek egy izében, egy halálesetben, nagyon egy zaklatásban, egy bármiben.
1: Nagyon érdekes
2: nagyon
1: ez
2: az
1: igen.
2: Egész rendszer.
1: Tök más a rendszer. Ja.
3: Senki nem akar az ember lenni, akkor úgy kerül be a médiába, hogy aki miatt elítélték Michael Jacksont, aki a világ legnépszerűbb ember ebben a pillanatban. Tehát, hogy azért ez is egy komoly dolog szerintem, hogy ott ülsz, Igen.
1: Elképesztő a védügyvédjük munkája, jogászként mondom. Ja, abszolút, tényleg érdemes megnézni. Még annak is, aki nem feltétlen Michael Jackson rajongó, én például nem vagyok feltétlen az, de hogy közben baromi érdekes dolgok derülnek róla ki, úgyhogy tényleg jó. Hát azért, figyelj, Netflix azért ezeket nagyon össze tudja tenni. Tehát, hogy amihez értenek, az ezeknek a sztoriknak úgy a feldolgozása, hogy az valami egészen elképesztő. Egy dokumentumfilmet megcsinálják, úgyhogy izgalmas, és nem tud abba hagyni. Tehát, hogy ilyen...
3: Emlékeztek Marie Kondóra, aki rendet rakott a házakban? Tudod, hogy így volt egy ilyen nő, aki azzal foglalkozott, hogy beány, mi az, ami boldogságot okoz még neked, és ja. Nem azt kidobja. Tudod?
1: Ja, tudom, ez a nagy takarító, ez a japán csajszi.
3: Igen.
1: Könyve is van, igen.
3: Őt azért volna küldeni a házában Michaelnek.
1: Ja. Mi volt?
2: És kidobálsz.
1: Mi volt? Jimmy Csepeli villajátszóroz meg 5000-szer. A világ minden tájáról összevásárol, teljesen értelmetlen műkincsek egy szobában. Gicses szobrok és minden, ami között ő úgy lépked, tudod? De hogy itt se elrakva, se felhelyezve valahova, hanem így összetrágyázva egy ilyen hangárba. Tehát, hogy tényleg felfogadatlan.
3: 300 ezer dolláros vázák így egy párban.
2: Az értelmetlenség maga,
1: a teljesen. A teljesen. Felfogadatlan.
3: Ezt vettem, ezt is vettem, ezt vettem. Ennyi, így kommentál. Azt tudod, hogy mi az, tudod? Meg van véve, és rajta van még az árcédula.
2: Hát, ha tovább adják, tudod.
1: Hát ő hetetben úgy vásárolt, hogy lezárat, és akkor azt hiszem, ezt hiszem.
3: Ez a Flying Tigerben.
1: Igen, mi vagyunk a 100 forintos boltban.
3: Másik kicsit a költségvetés, de azért ez kőkemény. És akkor megy este a saját Vidán parkjában, ami teljesen fura üzen, és ott van egyedül, tudod is.
1: És egyedül van, és azt mondja, az egészet azért építette, mert neki kimaradt a gyerekkor, és ő szeretne gyerek lenni. És közben tök szomorú, tökre megsajnálod, az egy pillanatban gyűlölöd, hogy valószínűleg pedó volt, a másikban nem hiszed el az egészet, és egy kisfiút látsz, aki össze van törve, és gyászolja a gyerekkorát, szóval, hogy ilyen, nagyon érdekes.
3: Az volt, amikor így ugye kiderült az egész, hogy lesz tárgyalás, és akkor ott van Michael Jackson hófehér arcával, és a fater meg veri az asztalt. Rasszizmus! Rasszizmus! Hogy akkor azt egy érezték, nem? Hogy azért ez egy kicsit most így fura.
1: Amire azt mondja a Jacko, hogy neki ez egy pigment hiány, és tényleg jön le a feketeség a bőrére, és ezt megint vagy elhiszed, vagy nem, szóval, tehát nagyon.
3: Azóta sem láttam senkit, akinek ilyet csináltak volna.
1: Igen, aki hófehér lett volna úgy, hogy olyan fekete volt, mikor Jackson 5-ben volt, nem tudom. Tehát, hogy így...
3: Igen, de hogy ezben az érdekes, ugye azt mondja, hogy vitiligója lett fiatalkorára, de ugye ez meg foltokban kezdődik.
1: Igen, tehát a kezét ott mutatja is az igazi, vagy nem a bozi filmben.
3: Na, azt nem láttam. Na, ilyen foltos volt?
1: Igen, foltos volt a keze, igen.
2: Összeértek a foltok, kész.
1: Na jó, van
3: gyerekek. Sokat keresett, hogy már muszáj volt fehérét transformálni, hogy elfogadják ezt ugye helyi.
1: Megyünk, jó? Fantás Duci is itt van velünk, írt nekünk. Szia, Ducika. Jövünk mindjárt. Jó, fél hét van, egy pici szünet, és itt vagyunk már is.
0: Termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Betelt a nevezési lista az idei Balaton áttúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áttúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Több mint 16 kiló kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföld még kánikula lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: játék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó időjárás, Ferenc, valamit.
2: Az mindig jó, egy jó időjárás, az nagyon kell az embereknek.
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szerelvénybolt úr is visszatért. Köszönjük szépen.
4: Kicsit hiányzott már amúgy.
1: Igen, igen, szeretjük a régi szponzorok visszajönnek. Ha már jön a nyár, megy a hajókázás, egy Vézulika Balatont kérhetnék hét után. Á, gyerekek, azért az fődalként az bele-bele hallgatunk, de azért 3 percig az menjen, az arra azért viszonylag kicsi az esély.
4: Beszéltek
2: a hallgass meg. Ikonikus.
4: Vézulika?
1: Vézulika Balaton.
2: Vézulika.
4: Jó.
1: Nincs meg Vézulika Balaton
4: nincs,
1: című dala?
4: Nincs.
2: Vézulikának hát sajnos az utolsó évét, vagy éveit tettük nagyon boldog gázzal. Fölkaptuk ezt a dalt pont a balatoni hajókázás alkalmával. Hát egy pusztítóan jó nóta.
1: Pusztítóan jó nóta, igen, egy olyan előadótól, aki később meghalt, szegényként hát azért idősebb volt, de hogy mi fölkaptuk ezt a dalt, és ez eljutott hozzá, hogy országos rádió játszott, de hát is ezzel borzasztó nagy örömet szereztünk. Imádta, nagyon kedves kis teremtés volt, leadtuk párszor a dalát, meghallgattuk, nagyját tettük a dalt, rengeteg meghallgatása lett a YouTube-on utánunk, és hát és aztán meghalt, de hogy tényleg az utolsó évében nagyon boldog volt, mert hogy játszottuk a dalát. És gondold el, létrehozott egy olyan dalt, amit nem hiszel el, hogy az milyen az a dal. Tehát, hogy...
2: Delfines csúszdás, óriási
1: latinba. Hello Balaton, itt vízi-vícikli delfines csúszdás, tehát ilyen felfoghatatlanul rossz.
4: Nem tudom, hogy beszéltetek-e róla már a rádióban, de hogy nem beszéltünk szerintem erről, vagy legalábbis én nem voltam itt.
1: Hüvelyszárasság?
4: Hogy igen. Igen. Nem jókor mondtad, Balázs, most ebben nehéz ez ki. Jó, majd a következő megszólás neked felhozni.
1: Jó, erre most ne tegyél akkor komolyat, mert akkor megint egy jövök kívül. Jó, jelzem, nem tudom, mit akart mondani, és ez a poénkodás még a megszállás előtt volt. Tehát nem tudom, hogy mit akar, de most ne keverjél valami nagyon komolyban, mert akkor nagyon rossz.
2: Tekedjük vissza, nem tudom, hogy mit
4: jössz. Most ebben jó szalagcímek születtek volna. Na mindegy, na már ha a hüvelygombáról beszélünk, akkor viszont tényleg
2: gyorsan
4: tudok váltani, ha erről van szó. Na szóval. Állítólag új típus ütötte fel a fejét.
1: Van egy bizonyos krém.
4: Champion. És nagyon ízletes különben. Szóval, hogy jó, mindegy, volt egy téma, de most akkor nincs.
1: Nem, erre nem lehet ráhozni. Nem. Akkor mivel lejátszunk, és utána ráhozod.
4: Jó.
1: Tehát játék után szűzen neki megyünk a témádnak, jó?
4: Jó.
1: Na, legyen ez akkor. Játszunk egyet, és akkor utána újra ráfordulunk.
4: Jó.
1: Újra ráfordulunk. Azt a számot még én ajánlottam nektek. Kazi, simán lehet, köszi. Abszolút lehet. Vézolik a koncertet is csináltatok. Tényleg.
2: Pont a Balatonon, volt a Balatonon voltunk szerintem. Akkor volt az első hajós kitelepülés, vagy a második.
1: Úristen, és meghívtuk a hajóra, vagy valahova. Tényleg, atyaisten. Azt a mindenségét, mennyi minden történt itten, kérem szépen. Te jó Isten. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt.
5: Halló, szervusztok, Lajos vagyok, sziasztok!
1: Lajos! Hát micsoda a lelkesedés, Lajos, így
4: keresztül. Jó, olyanok vannak mostanában.
1: Nagyon jó a hangod, Lajos.
5: Szépen, hát ott a helyem a stúdió.
1: Abszolút. Igen,
4: egészséges önbizalom.
1: Hangod jobb, mint a telefonod, de nem, semmi baj. Fúj a szél, vagy lenyelted közben, vagy kaputelefon, vagy mi vagy,
5: hát
1: Lajos?
5: Azért ez nem az a világmárkák, amikön ti beszélgettek, tehát azért na, ez egy kicsit már viharverte.
1: Igen, hallom, ezt úgy már a mikrofonnál, meg úgy mindenre halljuk.
4: Balázs alkot a mobiltelefonjához képest.
1: Igen, van a cheesy.
5: Hát ez is hasonló, mert ezt már mondjuk nem is gyártják szerintem szegénykémet, úgyhogy ez már vége.
1: 21-10-es Nokia?
5: Hát mondjuk, majdnem, Edgy, képzelte, úgyhogy
1: ez már semmi kellett. Edgy, aktív flippes
4: Ericsson. 62-10-es volt a bizniszmeneknek a telefonja.
5: Mindenki lehetett hajtani a kis
4: a 62-10-es ilyen csukjája, nem csukjája, hanem ilyen püspök sapkája volt.
1: Püspök sapkája, azon, és aztán volt a banán, amivel a Neo a Matrixba telefonál, és akkor mindenkinek banános ilyen megnyomtad, és így leugrott a banárisz a telefonon.
5: Az a Nokia.
1: Az Nokiák voltak, igen.
4: Úristen, bárcsak lett volna annyi pénzem, hogy csak annak a kopincsát megvegyem, te jó.
1: És hát a polifonikus csengőhang, ne felejtsük el, hogy azért ott a TVR-hetet, ha megvetted, akkor a 7792977-ből lecsengőgangoztad a fürelizt.
2: Nagyon rossz minőség.
1: Nagyon rossz minőségben megtudod neked szó, és így volt beírva. 7-7-2-8-2-2-3-5-5, és ezeket fenyomogattad a gombokat, és szólt neked. Hát is le lehetett tölteni csengőhangokat, de megőrülsz, mi volt a kezdeti mobil időszak, hát azért azok nagy dolgok voltak.
4: Most veszek magamnak egy 62-10-est.
1: Az nagyon jó.
2: Nehogy lehallgassanak azért.
1: Na jó van, te Lajos. Jól van, van most? német márka eladó, érdekel-e? Kérdezik itt többen. Kivel játszanál, Lajos?
5: A fejetlen kis kacsákat, úgy van.
1: Hagyjad már, bolondok, ezek nem tudnak semmit, igazad van, persze. Na?
5: Azt mondja, hogy mondjuk ki legyen, hát mondjuk a legnagyobb falra vadászok, akkor már legyen Balázs.
1: Helyes! Főleg, hogy ide van írva, hogy velem akarsz játszani. Jól van. Oké, Lajos, játszunk akkor egyet, jó?
2: Na figyelj! 3-2, tessék!
1: Itt vagyok. Na szóval, hogy a telefonod kevésbé jó. Tudtad?
5: Hát, tudtam róla. Egy jó ideje, így van már. Szenvedünk vele, így van, de azért szeretjük. Hopp, leesett valami, vagy mi? Leestél a székről? Mi történt, Balázs?
1: Leestem, a telefonhangod alapján leestem a székről, nagyon szeretem a telefonodat.
5: Ne örítsél meg, azt a betyár úr is tenni. Mesélj magadról.
1: Nagy csibész vagy te, Lajos.
5: Mi önéletre? Hát, miből gondoltál te ezt? Balázs, miből?
1: Valahogy így a hanghordozásod, meg ugye az egész orgánumod, meg úgy, mit tudom, én olyan kis csibészes vagy.
5: Miket halasz ki? Te ebből a telefonbeszélgetésekből.
1: Mivel foglalkozol, Lajos? Autókereskedő vagy, zöldséges?
5: Hát mondhatnám azt is, hogy ne perden, mégse, ugye? Mégse. Mert semmi közöm nincs hozzá. A seregbe dolgozok, Balázs, egyébként. Sofőrködök, mint olyan.
1: Sofőrködsz a seregben?
5: Így van, vadakat terelő, juhát.
1: Mi van?
5: Meg amit még el tudsz képzelni.
1: Azt a mindenit, Lajos!
5: Mi elment egy autó mögötted, vagy mi történt? Mi volt ez a hangzavar? Mert az, hogy én itt félreálltam a út mentén, az egy dolog.
1: Hűj vissza egy kicsit üzemi hőmérsékletre. Felfort a vizet, Lajos, nyugodjál
4: meg. Lajos, az a fajta férfiak, olyanokat szokott mondani, hogy olyan jól nézzek élesztél.
5: Az autómat körülbelül olyan, mint a Fiesta. Van már ki, mondtam rég, vagy mi az az?
1: Hát Lajos, igen, szóval, hogy azért veled se lehetnek könnyűek a balatoni éjszakák.
5: Ne őrítsd meg. Már rögtön az elején? Mennyi volt? 2 másodperc?
1: Nem, meg vagy, Lajos, ki eltelt az 1 perc, és ki nyertél, megnyerted a játékot.
5: Nagyon verselek, Balázs, hát erre készültem már mióta, 16 éve.
1: Óriási vagy, Lajos, imádom.
4: Az a fajta sofőrtől, amikor mindenki kapaszkodik így a mellette lévőben, hogy...
5: Minden esetre erre jártak, ugorjál be aztán.
1: Mindenképp, Lajos, hát üldözni foglak a szeretetemmel, amerre megyek, keresni foglak. Az ide az hova? Tehát hol vagy? Mert hova ugorjak
5: be? Balatonvilágos, kérlek szépen, jó? Leugrasztott egy kicsit a pályáról, de egy kicsit korábban, aztán kész. Mész tovább. Szoktál te arra siófogon tankolgatni is, tudtam, csak nem fizetsz, nem? Vagy ilyenek. Előfordul.
1: Hát te, Lajos, nem volt olyan? Megnyitottad a rakétákat, Lajos?
4: Egy nagyon személyes, hogy a slam poetry.
1: Nagyon jó szállt.
2: Most hogy megindult?
1: Passzív-agresszív, Lajos, kicsit passzív-agresszívben is van, mindenhogy van.
2: Ugye, Lajos, nyertél, megnyugodhatsz.
1: Igen, meg vagy, kézzel is mutatjuk, hogy mi?
5: Halál nyugodt vagyok, Ferikém, egyébként. Neked is jó hallani hangodot, és meg aztán fűzhetnél a kertit. Mert valami jó kis bográcsot nekünk, mit szólsz hozzá?
2: Megyünk, mindenféleképpen ott lesz.
1: Lajosnál nagy zsuga van, gyerekek, azt nagy zsuga. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, Lajos, mutatom a zsugot.
5: Az önnyereménye
3: 50.000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jó
5: voltából. Mi ez, életre szóló, micsoda?
1: Lehúzom a díj. Bár itt én kicsit félek amúgy.
5: Mi ez?
1: És ő csak mondja. Lehúzom megint. Sos viccelem.
5: Lehúzál, meg ne próbáld. Hello.
1: Óriási vagy, Lajos, nagyon nagy forma vagy. Jól van, napoljuk az ajándékot akkor neked, és
5: akkor majd
1: valamikor. Jó? Köszi.
5: Valamikor, rendben. Köszönöm, örültem nektek. Hello, sziasztok.
1: Lajos az a társaságban az ember, akivel beülsz valahova sörözni, és 20 perc után pokollá válik minden. Csak ő kapja a fókusz, csak úgy van fókuszban, végig tolja az estét, mindenre van egy sztoria, mindenkit nagyon leoszt, és mindenki néma csinál egy üvegsörrel ül a kezébe, hogy jaj, de elfáradtam, pedig
4: Lajos,
1: meg se
4: szólaltam. Az a fajta ember, akit minden harmadik osztálytalálkozóra hívnak csak meg, mert ki kell pihenni.
1: Igen. Lajos, egy korsosor a Balatonon, az 3 hónap közmunka. Nagyon kemény. De bírom karakter, hogy én szeretem a karaktereket, még ha sokak is, mert hogy valamilyen, tudod? Tehát ez, én bírom.
2: Képzeld el, hogy mondjuk ő a sofőr, egy ilyen szállító autón, te pedig a pakoló ember, és 8 órát ültök egy fülkében. Na, mennyire jó.
1: Itt vagy még, Lajos?
5: Hogy ne lennék, hogy mitet hallok ám, amit dumáltok rólam? Figyelj ide!
1: Visszaraktam
5: rá, hogy az izonyan hallom.
1: Mondom, teszek egy próbát, hátra nem tetted le, de nagyon szerettem, hogy te itt vagy.
5: Ilyen, ilyen. Hogy ne lennék. Meg se szabadultok tőle, figyelj ide. Most már odaszólok a főnöknek, hogy kicsit kések, jó, egy olyan másfél órát.
1: Jó, persze,
5: de hát azért benne zárjátok a kaput, ennyi, addig dumálok.
1: Jó, jó, jó, mindenképpen szóljon a főnöknek, hogy akkor kicsit késsel. Jó van.
4: És az Elvinyóról van egy véleményed.
1: És milyenek a balatoni esték, Lajos? Milyen a balatoni világos élet? Jó nyáron, pörgés?
5: Hú, gyerekek, Isten király, Isten király. A tavi szúnyog mennyiséghez képest azért most már visszacsipatok. Nem tudom, te hogy vagy vele, de azért mondjuk ettől tartunk meg, azért már bénultak ezek a szúnyoglárva inváziók, de...
2: Kérdezik tőled, Lajos, hogy a fülkében nem szivárog vissza egy kis kipufogó gáz?
1: Yeah. A fülkében, a fülkében. Na jó, van, Lajos. Vigyázz magadra, örülünk, hogy megismertünk. Nagy fazon.
5: Csáu, csáu. Én is örültem.
1: Tedd le nyugodtan. Csáu, csáu, csáu, csáu, csáu, csáu. Ő nem tette le, ő kivárt.
2: Ez kemény.
1: Ő kivárt.
4: Ja, Isten, nem tudom, néztetek-e, volt
2: ez egy... most az a sztori, amit az előbbek?
1: Nem, egy másik.
4: Nem, hanem, hogy van egy sorozat, az a cím, hogy What We Do in the Shadows, ez arról szól, hogy ilyen, csináltak egy ilyen vicces, A-reality sorozatot, hát vámpírokról. És ezek a vámpírok, ezek nagyon jó fejek, Erdélyből jöttek, vagy itt tudom én, Új-Zélandon laknak, és akkor egy közös albérletet bérelnek együtt, és vannak ugyanolyan konfliktusaik, mint az átlagos lakótársaknak, és ezek sima vámpírok, akik vért isznak, de van köztük egy darab, aki pedig egy energiavámpír, ő pedig egy irodában dolgozik, és a hasonló monológokat szokott csinálni, annyi, hogy energiával táplálkozik, és minden helyzetet így megakaszt, tudod, hogy...
1: Jú, de jó, de abból szerez energiát.
4: Igen. Nagyon vicces. Ezt behozta, ezt, ő neki lehet egy ilyen castingot csinálni.
1: Abszolút, Lajos nagyon nagy volt. Jó, menjük. Jó, tessék?
2: Letette?
1: Letetted, Lajos?
4: Annyian írták amúgy, hogy elfáradtak.
1: Tessék?
4: Annyian írták, hogy elfáradtak ebben.
2: Viszi az energit.
1: Abszolút.
4: Mennyire durva.
1: Lajos, egy 10 perces kocsi út, és teljesen csöcsön vagy. Na jó, gyerekek, menjünk, jó? 5 perc a pontosan 7 óra, közlekedés, ha van, akkor küldjetek, és akkor ráfordulunk erre a szerdára, jó? Úgyhogy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.
0: Akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!

0: hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Június 13 és 19 között.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Reklámot hallottak.
14: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
16: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
17: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
19: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo!
3: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szápos Balaton átúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Árnyékom egy fűz, számban lángos íz. Micsoda, micsoda rímek.
2: Meg volt írva.
1: Meg volt írva, megmutattuk ezt ennek. Vízzolik a Balaton című dalát. Adásban ezt nem tudtuk leadni, mert azért az a tényleg a diszkréten vállalhatatlan kategória, de hogy elmeséltük, ugye egyszerűt még meg is hívtuk, ugye, és valamilyen hajós kitelepülésen, vagy strandon, vagy valahol ő Balaton környékén fellépett, és az utolsó egy évben nagyon boldoggá tettük, mert hogy aztán ő szegényként ugye meghalt, de Zolika, amikor felfedeztük a dalát és adtuk sokszor, akkor ő óriási lázban volt, és nagyon örült, hogy
2: hát
1: adjuk a dalát.
2: Hát sztárt csináltunk belőle.
1: Oda néz, Laci, már hozza a krémeket!
3: Laci!
4: Ráéreztetek.
1: Ráéreztünk.
4: Igen. Képzeljétek el, hogy viszont van egy nagyon szomorú hírem.
1: Na!
4: Elmondhatom? Vagy ne?
1: De egy jó szomorú hírnek, az mindig jó, ilyen egy szomorú hír.
4: Szóval, hogy emlékeztek, amikor ugye karácsonykor betelefonáltunk, és akkor segítettünk a néninek, akinek ugye nagy volt a gázszámlája.
1: Igen,
4: és akkor
1: hogy vagy magyarban hogy vagy találtuk magyarban. Meg egy nagyon cuki néni, aztán beszéltünk vele még egyszer, és kiderült, igen, hogy valami nagy gázszámlát kapott.
4: Igen, na és képzeljétek, hogy ő meghalt.
2: Ó, szegény.
4: Múlt héten írt nekem az egyik ilyen távoli rokona, és azt írta, hogy nagyon-nagyon boldog voltak az utolsó hónapjaim, mert nagyon érezte a közösségi összefogást, meg a szeretetet, meg azt, hogy így figyelnek rá, meg hogy megoldottunk egy nagy problémáját, de hogy sajnos meghalt.
2: Na de legalább
1: de nincs köze a gázhoz.
2: Nem azért, mert Balázs kifizette.
1: Nem az, hanem hogy...
4: Én most kimegyek a stúdióba, és a
1: nem, úgy, nem csak kérdezem, tehát nem felrobban. Nem, ahhoz van.
2: Idős volt nagyon, úgyhogy jó.
4: Volt neki egy betegsége, amiben belehalt, ez történt. És ugye neki van egy fia, aki pedig intézetben nevelkedik most, vagy nem nevelkedik, mert már felnőtt, hanem az van, hogy speciális szükségletei vannak. De hogy jó helyen van, és biztonságban van, és minden megvan, így gondoskodott róla, és csak azt szerettem volna nekem elmondani, ez a kedves távoli ismerős vagy rokon, hogy nagyon boldogok voltak az utolsó hetei hónapjaim, mert hogy nagyon így ilyesfajta segítséget nem kapott úgy az élete során.
1: Wow, de jó.
2: Erzsi néni
1: volt, igen. Ja. Igen, de jó, akkor hozzájárultunk ahhoz, hogy legalább az utolsó hónapok egy kicsit boldogabban teljenek.
4: Kérdezik a hallgatók, hogy a fiával mi van. A fiának van egy jó közössége, és a rokonok gondoskodnak róla, szóval rendben van. Én is ezt kérdeztem egyből, hogy tudunk-e segíteni, kell-e még segíteni, hogy ott ez hogy van, de ezt előre jól kitalálták már ezt az egészet, hogy lesz neki.
1: Na, hát szomorú hír, de nyilván közben meg abból a szempontból az jó, hogy akkor legalább valaki örömön segítettünk, aki az utolsó pár hónapját nem úgy élte, hogy még ezen is szorongott szegényként vagyok. Hogy fogja befizetni, mi lesz vele, tud-e fűteni, ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni a gáz. Gázszerelőt hívtunk, ugye megcsinálta neki, leellenőrizték az órát, tényleg annyi volt a fogyasztás, de próbáltak neki segíteni. Rendeztük, igen, amit rendezni kellett. Hát igen, akkor ez egy...
4: Igen, meg nagyon kedves néni volt.
1: Igen,
4: volt
1: nagyon aranyos volt.
4: Hogy nagyon nehéz élete volt, ettől főleg nagyon vidám tudott maradni, és nagyon, nagyon
2: nem is akarta
4: volt
2: elmondani, mire a problémát, igen, emlékeztek? Igen. Amikor fölvette, akkor jókat nevettünk, meg minden, és akkor azt hiszem, te megkérdezted, hogy de van-e valami rossz, és akkor...
1: Igen, hogy tudunk-e valamit segíteni, vagy tudunk-e egyet, ha egyet kívánna, akkor tudunk-e valamit, mert egy kicsit könnyebb lesz neki, vagy jobb lesz, vagy van-e valami, ami nyomja a vállát. És akkor ilyen nagy nehezen, tényleg nem akart elmondani, elmondta, hogy hát igen, neki van egy, mit tudom én, nem is lényeg, egy gázszámlás tartozása, és hogy ezzel ő most nagyon küzd, és nem fogja tudni befizetni.
4: Hát,
1: így akadtunk vele össze.
4: Igen, na, amit nem mondotta, hogy ezen kívül volt még neki egy daganatos betegsége is, amit szintén nem hozott fel, és akkor ugye hát ez volt tulajdonképpen a történetek a vége, de ő Korsós Erzsébetnek hívták, és pápán élt, úgyhogy Erzsike néni, örülünk, hogy megismerhettünk téged.
1: Igen, aranyos volt. Sok ilyen sztorink van azért közben, akik ugye elmentek, betegek lettek, változtak, meghaltak, de hogy ugye ott van Bözsi néni is, ő se tud már nagyon velünk beszélni, nagyon hosszú ideig hívtuk, aztán most már annyira leromlott az egészségi állapot, hogy mondta, hogy már nem tud nagyon telefonálni, meg nem vállalja a szereplést, őt egy utcai fülkében találtuk, meg egy polgármesteri hivatalnál évekig hívtuk, vele is beszéltünk, tehát sok ilyen kedves történet van. Egy hang, egy villanásnyi kis rálátás, egy mozaik darabra valakinek az életébe. Aztán ahogy jött, úgy el is tűnik.
4: Igen, az a dolog, hogy mennyien vagyunk.
1: Igen,
4: tehát
1: tényleg.
4: Hogy itt ülünk ebben az országban, és hogy rengetegen vagyunk, és rengetegen ennek a közösségnek a részei, és ugyanazon a napon, ugyanazokban a pillanatokban történnek szörnyű dolgok és csodálatos dolgok is. És nem tudjuk, hogy melyik energiát kapjuk el melyik nap.
1: Tehát igen, hogy kivel hoz össze, igen, igen, igen, igen.
4: Ezt ma Lajos is jól megmutatta neki.
1: És erre is egy újabb találhatunk, Lajos.
2: Így van.
1: Ki néz egy gyerekek Magyarország-Kazasztán meccset? Nézte
2: szerintem valaki? Senki. 3-1 lett, azt tudom.
1: Nézte valaki a falábólakat? Senki?
2: Milyen falából? 3-1-re megvertük a kazak kiváló válogatottat.
1: Úgy, hogy a FIFA ranglistán vagyunk a 40x-edikek, a Kazasztán meg a 110 nem tudom, anyadik, és egy dugra vezettek a fél időben. Na, azért kíváncsiattam valamit mond a Rossi a fél időben. Gyerekek!
2: Ez így nem lesz jó. Megyünk mindannyian a levesbe, takarodhatunk vissza a balettba ugrálni.
1: Ezt a blamát még mi sem engedhetjük be magunknak, hogy egy 110 akárhányadik kazasztáni válogatottól kikapjunk. A srácok felszívták magukat, és aztán fordítottak 3-1-re egy teljesen tét nélküli, semmiféle továbbjutással és egyéb eredménye nem járó barátságos meccsen. Hatalmas eredmény. Miközben a világ krémje nem sokan egymásnak feszül, hogy világbajnokságot játszon, mi legyőztük az iszonyatosan erős kazasztáni válogatottat.
2: Mi nem akarunk beolvadni abba a csoportba.
1: Mi nem megyünk oda.
2: Nem kell világbajnokság.
1: Igen, igen, nem megyünk oda. De hogy azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy milyen kamerák mozognak, amik itt ki vannak függesztve, tudod, így fej fölött, ezek ilyen...
2: Pókkamera,
1: ezek ilyen, hát nem zsinóron, meg kötélen, nem tudom, ilyen damilon, vagy mi ez, ilyen acél, sodron, kábelen, ezek úgy jönnek, mennek, vonulgatnak. Ezek ilyen tripodok, de elmondom neked, hogy ez
4: tripod nem az, ami három lábon áll?
1: Hát ez hasonló, hogy ránézel, hogy na mindegy.
2: Ez dupla tripod, mert
1: dupla tripod, érted?
2: Ez jó?
4: Tudva, hogy látom, hogy van a hat, hogy van a hat.
1: Na, de, Pók, de hogy indítsd, de hogy néz ki egy ilyen kamera, vagy mutasd meg. Pók a Stadion felett című videónkat kapcsolom nektek már is, jó? Ha Zsül beaplikálja ezt így a tévéképernyőre, nem ettem még meg a reggelit, és alacsonyabb a cukra ilyenkor, még a picit a, hát hogy is mondjam, csak a képfeldolgozó és a finom motorikus rendszer a Zsülnek még nem annyira erős.
4: Annyira durva, hogy tudják, hogy lehet minket bántani. Hozzászoktak
1: neked. Nem nekem, Zsülnek.
4: Igen, igen. 7 órakor reggelizünk, és nem reggeliztünk, és a Zsül összeomlott.
1: Szóval itt vannak ezek a pókkamerák, ott van, őség. Igen, ez ugye a stadion két oldalán ki van feszítve egy kötél, és ez azon megy. Na most mennyi az esélye annak, hogy ez egy ilyen emberméretű kamera ám, tehát várj, ez nem egy ilyen kis drónokat kell elképzelni, hogy ez úgy, ahogy van, az egész leszakad, gyerekek. Nem tudom, láttátok-e a videót. Az operatőr, egy steadicam-es operatőr mellé csapódik be 3 méterre, de mintha egy műrűrámulásról egy darab érkezne meg a hold mellől, konkrétan úgy néz ki a dolog. Azt nézd!
4: Az komoly.
2: De az almánia volt a csávónak, ugye elkezdett füstölni fönt a kamera, vagy azt az azt mozgató szerkezet, azt nem tudom pontosan, látod, még ott 10 év ég is egy kicsit.
1: Az
2: és
1: mi?
2: 2 méterre a csávó mellett. Hát milyen mákja van?
1: Nekem tényleg az úgy néz ki, mintha egy orosz űrállomásban, hogy megérkeznének a földre a darabok.
2: Én nem sikerült a leszállás.
1: Igen, egy ilyen füstölő X-szárnyút leszedett valaki a levegőben, és ez becsapódik az operatőr mellé 3 méterre.
4: Jó, én felismerem ezt a jelenséget, ezt egy nyest intézte így. Fennekcsúcsálta a kábelt, igen.
1: És egyébként a steadicam-es mennyire jó, hogy ő még ráfordul és megmutatja, hogy legyen azért erről egy közeli. A csávónak milyen lélek jelenléte van, egy második születésnap, figyelj, nézd, hopp, anyám egy közelében leszakadt, hát akkor már csak fölveszik, öt leszakadt a kamera érte, és hátrál a steadivel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Azt a mindenit.
2: Ő a magyar zenész a süllyedő Titanicon. Érted, hogy még az. Megmutatom, majdnem belehaltam.
4: De amúgy ilyenkor, amikor egy operatőrnek döntenek, hogy ráüvölcsön a kollégája, hogy vagy azt, hogy felvegye a folyamatot, hogy leesik a kamera, ő minden esetben azt választja, hogy felveszi a folyamatot?
1: Igen. Ez mi van, ráesik, akkor vége, nem? Tehát, hogy ilyen, ez egy új születésnap így ebben a formában. Ebben a formában ez egy új születésnap.
4: Plusz szerettem volna ott ennek beszélgetni, és akkor a kamerakölcsönzőt felhívják, hogy szia, hogy van bizonyításotok?
2: Szerintem a trollfocicsok meg tudják mondani, hogy hány kilós egy ilyen.
1: Igen, miért följük őket, hogy fontos információkat kapjunk, kapcsoljuk a trollfocit, igen. A motorja füstölt végig, a tűzoltók kaparták össze a végén, nagyon para volt, írja Laci. Azt a mindenit. Ez ilyen új szülinap. Új színűen. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és 1 centire tületbe csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, de nem belehaltál, csak úgy otthon üldögélt, és leszakadt mögötted a könyvespolc.
2: Amit később úgy mesélsz, hogy de belehalhattam volna.
1: Igen, igen, nem? Igen, de meghalhattam volna, ebből ez az a sztori, igen. Ez a típus, azt írja valaki, köszi az infogyerekek, ez a típus, ez 52 kiló.
2: Azt a rohadt, na, az simán bezúzza a fejedet, ja, hát az ott vége.
1: De a 20 méter magasság, vagy 30 méter magasság, rátesik egy ilyen 50 kilónyi vas szerkezet, most nyilván nem vasból van, de hogy azért az úgy lehet, hogy egy pici okoz némi kis buksi vakarást.
4: Belém a gyerek szokott belém szállni könyökkel, nincs 50 kiló, nem tudom, 40 alatt van.
2: De, hogy ez, de az hogy is
4: az, fáj. Az nagyon fáj, az nagyon fáj. Igen.
1: Igen. Claudia vagyok, ez hétfőn volt a fókuszban.
2: Ez Claudia.
1: Igen, írjam, aki a Final Destination, de most nem ezt akarjuk, tehát hogy nem feltétlen erre viszük, hogy amikor egyel arrébb léptél tényleg, és hátulról beléd csapott valami, hanem amikor ilyen váratlanul, tényleg így valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
2: Természet, ilyen paranormális jelenség.
1: Paranormális jelenség.
2: Ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
1: De az opcsinak ez egy új születésnap
4: mindenképpen. Én a gömbvillámot várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámék, azért kell bezárni, amikor vihar van az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
1: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
4: Nem tudom, miért csinálják ezt.
2: Ez, miért, bejön,
1: ez milyen generációs probléma, hogy egy komplet generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosadták a gömbvillámtól? És a viharban azt nézted, hogy mikor jelenik meg egy spontán megjelenő, spontán eltűnő valami, ami megöl.
4: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ. Azt tudom, hogy nagyon sokáig vártam a gömbvillámot, viszont egyszer becsapott mellém a villám, amikor félreálltunk az egyik barátommal a viharban a benzinkútod, és a benzinkútnak a villanypóznájába csapott bele. Ennyi volt. Ez volt a legdurább dolga, ami történt velem.
1: Hogy micsoda, a benzinkút póznájába csapott bele?
4: Volt, itt Pesten volt, nagyon nagy vihar volt, és akkor így félreálltunk a benzinkútnak a, tudjátok, a teteje alá, és abban a pillanatban megálltunk, így a mellettünk lévő ízbe belecsapott a villám. Ilyen, hát mi az, ilyen torony? Nem torony, hanem ez a...
1: Az közelről a... baromi nagyot szól, nem? Tehát az összefosod magad olyan.
2: Volt, vagy gömb?
4: Rendes villám volt. Nem volt gömb. Én voltam gömb. A villám nem volt.
2: Az sima volt.
1: Igen. Sziasztok, a meccsen a kamera kötele rám esett. Konkrétan írja valaki, ott volt
2: de
1: a meccsen.
2: Ez lehet, hogy ez. Jól van.
1: Ez a sztori. Igen, tehát mert a kamera kötél szakadt el, Anna már csekkolja, a kamera kötél is elszakadt, és ugye ez elfüstölt ez a kamera, de valószínűleg a kötél szakadás miatt tudott ezzel leszakadni. Egyébként nem esett volna, tehát a kötél is elszakadt. Nem bírta a kamera, és azt mondta, hogy ezt az őrületes tempót és színvonalat, ezt nem bírja, ami itt történik.
2: Túl gyorsan kellett mozogni, olyan jók voltak most a magyar játékosok.
1: Nekem volt egyszer egy ilyen, egyébként ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön, tehát nem akarom abba az irányba elvinni
4: és
1: a témát.
4: És hogy hívták őt?
1: Tessék?
4: És hogy hívták?
1: Szemétégető mögött történt egy torkos sütörtökön. Ilona volt. Fogatlan 52 éves.
4: És majdnem, hogy
1: ütött, igen, egy MMRC-ből szállt ki. Nem, abszolút nem. Szóval nem, egy hátrébb létem, egy squashpályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
2: az
1: történet.
2: Az egy figyelmeztető jel volt, hogy máshol,
4: de
2: micsoda, más felé kellett volna megnyilván.
1: Squasholtam, ez a Fehérvári úton, ott a, nem mindegy, és a Bartók Béla úton történt. Squasholtam, és kiment a partnerem inni. És én elfordultam hátra, és léptem kettőt az üveg fölé, hogy akkor addig én is kimegyek az üveg felé, ugye ez én üveggel ajtó mész ki. És mögöttem a klíma az úgy, ahogy van, a szőröstül bőröstül, az rászakadt a pályára. De ráesett a pályára. És én nem tudtam, hogy mi az. Én csak hátranéztem, és azt láttam, hogy mögöttem 3 méter egy ilyen roncs van, és mindenki szalad be, hogy életbe vagyok-e. És akkor tettek ilyen hálót a klíma alá minden pályán, minden squash pályán behálózták alatta. Úgy, ahogy van az egész. Elengedett a felfüggesztés, és leszakadt az egész.
4: Három. Annyi, hogy Istenes Bencét ott álltak egy fűrésszel.
1: Igen.
4: Vége lesz, ennek most vége lesz.
1: Ettel lesz egy műsorom. Igen. Szóval ez leszakad, az inkább azért más, mert az ahogy éltél túl valamit, amit nem lehet.
4: Ez durva.
1: Az nagyon durva volt. Haló, jó reggelt!
3: Haló, jó reggelt, sziasztok!
1: Rád esett a kötél?
3: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen, és hát a meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert az első gól már megvolt. Mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám meg az úrra esett. De hát ugye ez egy ilyen gumikötél volt, amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni az arabjait a kötélnek.
1: Azért az nagyon kemény.
2: Igen, de ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
3: Akkor igen, én rám is az úrra. De ez az a kamera az amúgy egész pillanat oda-vissza járt a két vége között.
1: Aha, tehát ez be valamikor a nézőtér fölött van, valamikor a pálya fölött van.
3: Így van, és annyit láttunk, hogy már valami gyűrt felszele a kamera, azt már lehetett látni, hogy elkezdődött a meccs. Előtte még normális, amikor ugye mi 6 órakor már bementünk, akkor még a kamera járt át normálisan. Amikor elkezdődött a meccs, utána észrevettük, hogy valami gyűr felszele, de még mozog. És egyszer csak a mellettem lévő úr szól, hogy nézd már, valami ég fent. És abban a pillanatban, hogy kigyúlt, füst, és már ránk is esett a kötél.
1: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, érjégi kérdezik, többé beteg
3: Szabi
1: vagy.
3: Nem értem, most tartok.
1: Ne csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt, tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
3: Így van, nagyon jó volt a meccs.
1: Igen?
3: Hát mondjuk a kazakok azok elég durván játszottak.
1: Hát ezek medvékkel birkoznak, persze. Kemény.
3: Hát még kakaszkodtak is elég rendesen a kapu előtt.
1: Igen, 1-0-ra vezettek a félidőben még, nem?
3: Így van, így van, így van. És ahogy elkezdődött a második félidő, 1 vagy 2 perc után Szoboszlai berúgta a gólt.
1: Aha, és akkor onnan megindult a válogatott.
3: Nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, és pont erre sikerült elmenni egy magyar válogatottra. Hát nem semmi élmény élőben nézni. Mert mindig csak tévén néztük, és meg lett írva a gyerekeknek, hogy elmegyünk,
1: na.
3: És most sikerült jegyet venni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
1: Na jó, jól van, köszi, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra akkor, ciao, ciao.
3: Hello. Sziasztok.
1: Hello. Meleg helyzet volt, majdnem beszartam, mint a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De szeretem.
2: Mit
1: az
2: láttál zuhanás közben?
1: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Azt mondja, hogy egyszer mögöttem esett le valaki, aki az ember puffant mögöttem Óbudán a faluháznál. Az milyen, mikor valaki leesik mögéd.
4: Vágási Feri a szomszédokból el tudja mondani, ez milyen érzés.
1: Ez ő megélte ezt?
4: Igen, hát nem ott volt, tudod, amikor a szomszédokból kiesik valaki az ablakon.
1: Egy bábú. Ja, egy bábú leszakad. És az pont a vágási mögé esett, az arra nem emlékszem.
4: Nem, ott az volt, hogy tudod, ez egy öngyilkosság jelenet volt, és akkor így...
1: És dobtak egy bábú, de ilyen nagyon rosszul esett le az Igen, azért az elég retro, igen. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsége az volt, két gyerekkel, ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem? Üldögez átadla a moziban, nachoszozol, és leszakad a hangfal.
4: Igen. Egy helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett. Az ütközést azonban ripityára tört.
1: De ez mi ez az él, ez a pillanat, amikor neked egyébként az van megírva, hogy meg kellett volna halni? Tehát ezek azok a pillanatok?
2: De oké, de ha az van megírva, akkor miért dőltél előre, érted?
1: Mert kaptál egy intuíciót, egy sugallatot, hogy dőlj előre.
2: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
1: Jézus,
2: na,
1: atya,
2: az
1: úristen.
2: Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallod, hogy...
1: De mi, alámosta a víz? Vagy
2: az megnyomta a hó.
1: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összedőlt a ház eleje.
4: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
1: Miki, minden reggel úgy ébredek, hogy bűnöset érzek. Megint el kéne mennem fogadmosni, meg zuhanyozni, basszus. Tehát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek nagyon kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
4: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
1: Jó, azért.
2: Minden reggel kihúzzátok.
1: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
4: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt kell.
2: És akkor mindig meg.
1: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram, a félre rákötötte.
4: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
1: a karácsonyi vásár a bazilikán elsütétedik, az is oda van bekötve.
4: Mindent a kis galambomnak, na!
1: Ezt nyom meg, és sötét lesz Ferencváros.
4: Így van.
1: De várj, te neked nincs ilyen, hogy azt mondják, hogy a töltőt bedugva hagyod, és rossz a töltő vagy zárlatos, a lakástüzek nagy részét okozza a bedugott töltő. Tehát, hogy felmelegszik valamilyen spontán égés, és cseszheted az egészet.
2: De hány ilyen töltő van a házadban? Belegondoltál?
1: Sok, nagyon
2: na,
1: sok.
2: Na, akkor az összeset kihúzod? Mert mondjuk a wifi routernek például...
1: Azt nem, csak ez csak telefontöltő.
2: Ja, az is egy ugyanolyan töltő, az is túlmelegedhet és fölgyulladhat, tehát ezzel az erővel mindent ki kéne húznod, mindig, amikor elmész otthonról. Teljes áramtalanítás, és azt akkor visszakapcsolod, akkor...
1: Kell egy főkapcsoló.
4: Jó, de most itt van még egy jó, ezt is felhívhatnánk, mert írta a Rozsda, aki megette a kamerát, hogy ő sokat...
1: Én vagyok a Rozsda?
4: Igen.
1: Ez a mindenség neki. Szarvason vadasparban gyermeknapi móka, fából készült körhinta, felültettem a kislányom, 10 másodperc múlva az előtte lévő ülőhely szakadt le.
2: Oh.
1: Az mi? Na jó, ezek a ringlispilek, hát figyelj, ezek a ilyen vásári cuccok.
2: Ebből szokott baj lenni.
1: Az vásári Andi se szereti, egyébként elmondta, hogy az nem... De szar, Jézus, hogy csak... Hát az Andi se írja ezeket, mondja, és sose jár vásárba, nem szereti az ilyeneket. Na jó van, írjatok meg.
4: Hallgatok, és olajfúrós történet óta eléggé kétkedve hallgatom ezeket a beszámolókat. Az a legjobb, hogy eddig valahol. Ha ott voltam, ott volt, a luxusban voltam. És az nagyon emlékeztek?
1: Igen.
4: Csodálatos.
1: Rám nem esett semmi kívül az első írja, igen. Na jó van, hál' Isten, akkor új születésnapot ünnepel az operatőr, úgyhogy örülünk, hogy jól van. 7:30, itt vagyunk mindjárt, rögtön jövünk a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
12: Indult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgyis tett!
16: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
18: Építkezik? Felújít? Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
19: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
20: Hello, Megan vagyok. A Skanboard legújabb fejlesztése. Segítek, hogy még szebb lehess.
21: Ez nem szifi. Megan a legfejlettebb technológiájú kozmetikai innováció. Látványos eredmények az arcon és a testen, fájdalommentesen, egy plasztikai műtét hatékonyságával. Ismerd meg Megant Pakson az Aranyos Kozmetikában. aranyoskozmetika.hu
22: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
23: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri állatkertben. A Győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egypoputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
24: Tóth Zoltánt, a Győri állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
25: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
26: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd Vátaszéki út 132.
5: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak

0: egyen. Gondoltam, amíg reggeliztek, addig szórakoztatom magam.
1: Mi volt ez? Csak hallgattam.
0: Vézolikának egy új nem ékszerzel, még nem jött ki.
2: Édes Istenem. Nem mondom, a hangulatot a rádióban ez és tojáskrém. Ez volt már.
1: Ez a kettő szebb legyen a reggel.
0: Kibíbelődik a tonhalkrémmel és a tojáskrémmel, érted? Addig gondoltam, hát most századik ugyanolyan dal lemegy, vagy berakunk.
1: Ez milyen hosszú ez a dal, amiben semmi nem történik?
0: Mert semmi nem történik. Ez egy ilyen jó vezetős dal, ez egy 8 perces, hát az originál mixet nézzük, az ilyen 8-9 perc. Ez megy végig. Tehát bármikor vissza tudom adni neked. Jó a basszus benne. Na, szóval ilyen muzsikáink is vannak. Gyerekek, olvastátok, hogy lecserélték a Györfi párt?
1: Hát, nincs Viszlát. Igazság.
0: Komolyan mondom, mi történik. Ki fogja elmondani egy újabb világjárványnál, hogy maradjak otthon, hogy mossak kezet? Vannak ilyen ikonikus szóvivők, akiket valahogy úgy mindig oda képzelsz, hogy ő marad a mentőszolgálatnak a szóvivője. Nem tudjuk, hogy ez most valami belső tisztogatás, vagy baj volt vele, vagy nem végezte jól, vagy fiatalítani akarta. Tehát magát a dolgot nem tudjuk, de arra akarok kiukadni, hogy úgy, vannak szóvivők, akiket úgy kedvelsz, nem? Hogy nekem a Györfi jön és mindig mondja el, hogy hármas baleset történt, a túlélőket újraélesztettük, minden rendben van, a sérülteket elláttuk.
2: Azt mondják, hogy a balesetek 70%-át elsikkasztotta.
0: Az mit jelent?
1: Ellopta a baleseteket.
2: Hogy csak a 30%-ot mondta a többieknek. És tudod, kiderülnek róla ilyen felvételek, hogy így áll a kamera előtt, hogy tudod, ő a sajtószóvivő, és akkor így, na de mondja el a körülményeket. Nem!
1: Nincs itt semmi látnivaló.
2: Nem hiszem amúgy, szerintem fogalmam sincs, hogy miért történt.
0: 20 évig nyomta. Igen, 20 igen. Évig volt a Györfi, 20 éven keresztül jött ő, és mondta el, hogy...
2: Örökre a fülemben marad a hangja.
0: Igen, tehát ő volt a Maradj Otthon című történet, ugye, amikor elkezdte mondani, ugye a Covid alatt, meg a mossunk kezet, meg valahogy az őt meglátta, és azt gondoltad, hogy a sérült rendben van. Nem lehet baj, mert a Györfi elmondta, hogy rendben van.
1: Ott feküdnél a kocsid mellett, hogy karamboloztál, és ott van a pali, akkor azt mondod, hogy megvagyok.
0: Mellettem kész. Fekve a motor mellett, a Györfi nyilatkozzon a fókusznak.
1: Ő álljon.
0: A bukosságot nem tudjuk levenni. Valószínűleg az arca soha nem lesz szép, de megismertük, ez ő.
2: De nem lehet majd kérni ilyet, tudod, hogy így, hogy a te halálhíredet az mondja be, aki te választasz.
0: Csak a Györfi.
1: Rehabilitálják akkor a Györfi palit,
0: érted? És azt mondja, hogy szabályosan közlekedett a saját sávjában, nem ment gyorsan, csak egy jobbról érkező Suzuki.
2: Majd hasbázhat vele.
1: 78 éves, a piros egy-egyes Suzuki van.
0: Kifordult elége. De nem, egy szóvivő ki tud öregedni? Én elhiszem neki ezt öregebben is.
2: Berekedt egy kicsit már, nem az az ellen, nem
0: mondjam. Nektek volt olyan szóvivő időjárás jelentő
1: gyerekkorotok?
0: Igen, nektek a Szilárd?
1: Igen. Imádtam. Ugye? Olyan szakmai volt a csávó, figyelj, egy ilyen sármos, jóképű hapsi, még férfi szemmel is ugye azt mondtad, hogy ez igen, de jó, néz ki a csávó. Jött, és amit ő mondott, az úgy
0: az volt. Úgy volt. Az és úgy aztán úgy végén elköszönt, hogy derűs éjszakát. Az. És azzal tudtad derűs éjszakát.
1: Derűs napot.
0: Vagy jól fogsz aludni, derűs igen. Napot, derűs éjszakát. Ugye így köszönt minden. De nekem a Györfi ilyen. Szóval, hogy hogy ő egy ilyen ikonikus arca
2: annak. Igen, de Szellő István is ilyen, nem?
0: Igen.
2: Igen, szóval hogy akkor most ezzel mi lesz?
0: Hát azt nem cseréltek le a Szellőt.
1: Is lecserélik.
0: Vagy a Györfi helyére ül a Szellő, vagy a Szellő megy a Györfi. Igen,
2: Szellők fújnak.
0: Igen, holnap a Györfi mondja a híreket. Szóval én ellenállok ennek az új kislánynak, megmondom őszintén. Két kedve fogadom majd a bejelentéseit.
1: Én nem állok neki
0: vizsgálom,
1: ellent.
0: Figyelem, de egyelőre nem, még egyelőre ellenállok. Nem
2: kis
0: vagyok
2: hajlandó. Kislány, vigyázz, ne hibe. Kislánya.
0: Én még gyászolok. Nekem most van egy ilyen Györfi gyászom.
2: Megint gyász,
0: nem úgy gyászolok, tehát nem úgy. De miért nektek nincs ilyen, mint te mondtad, hogy például a Göncit nagyon szereted a Tényekben, hogy Eszter. Ugye mondtad, hogy neked a Marsi Gönci páros nélkül nincs élet.
2: Ez a kettő. Hát a Marsi Enikó, hogyha nem jössz, akkor nem is tudom, mi lesz. Az igazság, hogy lehet, hogy ugyanaz a hangja van, mint a Györfi párnak, azért választották. Meg kéne tudnunk, mi volt a kiválasztási folyamat.
0: Igen, egy fiatal csaj, tehát olyan nagyon sok egyezés nem lehetett. De például az ORFK-nál volt, emlékeztek a Garamvölgyi. Emlékeztek, megjelent ilyen mély hangon, és én tudtam, hogy biztonságban vagyok, ma este hozzám nem törnek be, mert a Garamvölgyi elmondta, hogy a bűnözők azok börtönben vannak. Nem ilyen volt a Garamvölgyi? 20 évig a mély hangján mindig lefele nézett, mert kisebb volt a riporter nála mindig. Magas volt, tudod, és lefele nézett, a bűnözők, nem tudom, mi történt, stb. Hát ezek az ikonikus arcok, ezek nagyon kellenek.
2: Nagyon sokan írják a Bóna Mártát.
0: Há Bóna Márta. Hát ő volt, ráadásul várja, hát ő volt a felesége volt ugye az Ajner Szilárdnak. Hát ők meteorológus házaspár voltak.
2: Ó, én ezt nem tudtam.
0: Ja, nem az Ajner Szilárd, várj, az Ajner Szilárd a Pártai Lúcia, ugye? Az otthon úgy volt, úgy álltak ők párba, hogy a Pártai Lúcia. Aha. Na ki volt még, aki nektek ilyen nagyon, nagyon ikonikus? Így jött, és így tudtad, hogy a Garavölgyi elmondta, hogy rendben vagyunk.
1: Volt.
0: Meg vagyunk akkor. Mert a Doszpot is egy ilyen
2: jó,
0: arc volt, nem?
1: De ő nem volt szóvívő.
0: Ő nem volt, hát nem volt.
1: De szerintem a Doszpot nem volt, őt ugye mi nyomozót kérdezték. Hát igen, ő igen, volt igen, az igen. Első napszemüveges bőrkabátos nyomozó, az amerikai típus érten megfelelője. Itt végre igen. Magyarországon, hogy valaki nem egyenruhában nyilatkozott,
0: igen,
1: hanem
0: tényleg,
1: a bőrkabátban.
0: Olyan igen, menő a zsaru volt a bőrkabátban, csávó, igen. De ilyen a Zahér is például, nem?
1: Igen.
0: Zahér. Tehát az Zahért úgy látod, és hogy én tudom, hogy azzal a cigivel ott baj van, mert az a Zahér mondta, hogy nem szerencsés rivott Rirainit.
2: Szerintem, hogy győz a tiszti főorvos. Azt teljesen meg voltam győződve az Zahérról, hogy ő fogják, ő lesz majd a tiszti főorvos, de nem lett. Viszont aki nekem nagyon hiányzik, és a hangja meg mindene,
0: na,
2: az a Pokruscsák Mónika.
0: Hát,
2: tessék!
0: Meri vagy nem meri?
2: Így van! Adják vissza Pokruscsák Mónikát, és a Meri vagy nem meri.
0: Most mondod, a Györfi maradott, hogy írja valaki, igen. Szóval érdekes, hogy azért ezek az arcok így hozzánk tudnak nőni, nem?
1: Mert szakmailag hitelesek, szimpatikus arcok, a Zahér ugye egy ilyen rettetesen őszinte csávó, nagyon szerethető.
0: Ő ugye a szó kimondásáról lett így híres egyébként, vagy valahogy itt tőle azt úgy, igen, hogy megszoktad, hogy nagyon kimondja, nincs semmi köntörfalazás, nem? És úgy tudtad. Igen. Knézi Jenő telesport, tessék. Például a Knézinek a hangja. Tehát az is olyan volt, hogy volt egy kedvenc meccsed, és fellélegeztél, ha a Knézi közvetíti. Nem? Igen. Tudtad, hogy ez nem azon lesz. Megy el, hogy ki közvetíti, mert az úgy nagyon rendben lesz.
2: És mit fog csinálni ezek után Györfi Pál?
0: Azt olvastam, azt hiszem,
1: marad
0: hogy
1: kötelékben.
0: Ő marad a kötelékben, igen, mert hogy ő mindig mentőzni fog. Tök helyes posztot tett ki, hogy előttem az utódon fogadjátok szeretettel, ugye a Brigittát, a szóvivő bajtásnőt. Ő azt mondja, hogy 43 éve csatlakoztam az országos mentőszolgálathoz, számomra ez a hivatás az életért, és hogy ő marad a kötelékben. Csak hát lehet, hogy mentőorvosként, vagy a háttérben nem tudom pontosan, hogy ő mit csinál.
2: De akkor nem fogna neki műsort adni az RTL klubban.
0: Én nagyon remélem, hogy nem. De nem azért, mert hogy szakmai féltékenység van ebben, hanem ő maradjon a mentőnél.
2: Annyi erőpáros mostantól, hogy Györfi Pál vezeti.
0: Annyi erőpáros, mert tudom képzelni egyébként.
2: Mószvánt, így Györfi Pállal.
0: Igen, úgy tesszük a Györfit. Igen. Szóval, hogy ja, érdekes ez a dolog. Hát itt akkor van egy nagy átalakítás, gondolom, és ilyenkor a szóvivőnek is menni kell. Mi a fene történik?
1: Hát átalakítás ott ugye vezércsere már történt.
0: Aha.
1: De hogy most a szóvivőt miért kellett, nem tudom. És Müller Cecília, senkinek nem hiányzik?
0: Na például Cecília nem. Úgy nekem Isten. Az egész covidos Cili időszak, néni. Cili néni a nyunyókájával, meg azokkal a félfura sajtótájékoztatókkal, tehát hogy én mindig nagyon két kedve figyeltem, és azt vártam inkább, hogy vegyen elő egy üveg kompótot, hogy ezt ő csinálta, és kóstolja meg mindenkiben, nagyon finom.
2: Én osztályfőnök van.
0: Igen, nagymama és osztályfőnök egyszerre. Igen. Tehát,
2: de írtak egy nagyon jót, ami ezt mondta, hogy úristen, ezt teljesen el is felejtettem. Kautsky Armand hangján. Egyenlege 15 másodperc múlva lejár. Annyira jó, úgy emlékeztek erre?
0: Igen. De Cecília nénnek nem tudtam elhinni, nem, hogy nem fogok belehalni a Covid-ba. Tehát, hogy mindig megjelent, inkább szorongani kezdtem, hogy itt valami nem stimmel, mert ez idős, aranyos, kedves nagymamával akarják itt eltusolni a dolgokat, és előre tolják a nagyit, hogy én nyugodt legyek. De én megláttam, és tudtam, hogy itt valami kavarás van áttérben. Tehát a nagyi nekem nem hozta a nyugalmat. Abszolút nem működött. Hangazol ilyen például az állatkertnél már, mit tudom, 20 éve. Persze. Tényleg ő is egy ilyen ikonikus arca az állatkertnek, mint nyilatkozó. Igen. Hozzá nincs érzelmi viszonyom, most megvizsgáltam magam.
2: Meg a Tordján Józsi.
0: Egy politikus volt.
2: És?
1: Attól még üszkötő,
0: jó, akkor Winston Churchill, nagyon szerettem, hogy a második világháborút próbálja lezárni.
2: Miért tesszük, nem volt ez, mert hogy otthon vagy, játszol az én a szőnyegen, és akkor egyszer csak tudod, így megy a hírad, és a háttér meg, hogy annyira tudtad, hogy a politika meg a Tornyán Józsi hang az így egy, nem?
0: Igen. De milyen érdekes, hogy a sportkommentátorok hogy tudnak hozzánk nőni, hogy Hajdú B nyugdíjma, vagy többet nem nézek meccset. Nem?
1: Igen, mert a Hajdú B is vicces, szakmailag tök felkészült. Ugye?
0: Abszolút.
1: Más lesz a meccs, ha nem ő közvetít.
0: Igen, abszolút. Abszolút hozzád nőnek ezek az arcok. Tényleg tök érdekes. Igen. Szent Király Alexander, Kormányinfo, nem? Tehát, hogy egyébként azt mondtam, Kormányinfo, ő nem feltétlen volt. Hogy volt ott ő? Ott
2: nem,
0: kezdett,
2: nem,
0: vagy nem,
2: nem
0: volt?
2: Nem. Ott a Geri volt.
0: Hát a gerját vitte, igen.
2: Igen, a
0: ő mindig a jó végén van ennek a dolognak.
2: Geri szereti a stresszt.
0: Most is.
2: Szerintem hát, ő egyérzi? Igen, tehát, de ezen él, ő szereti, hogyha is stresszt.
0: Kapott
2: igen.
0: egy hátizsákot 20 éve, de nem tudja lerakni. Most is kapja.
2: Nagyon tetszik a zakó választása mindig, hogy körülötte mindenki ilyen nagyon feszes, ilyen slim fit zakókba ül, ő pedig egy ilyen nyári, nem is tudom milyen anyag ez az a...
0: Van annak valami előnye, az ember megtartja az érettségi zakóját.
2: Tehát, hogy azt nem az bátyától örökölted.
0: Igen. Tudom, hogy idióta volt, de nekem nagyon hiányzik Palik az F1-ből. Na, látod például a Szújó éra előtt, ugye?
1: Sokan mondják, hogy az F1 közvetítés az akkor volt jó, amikor a Palik ordibált, ott volt mellette ugye a Zollner Gyuszi, aki meg a tök a másik véglet volt, és a Palik rengeteget szekálta.
0: És amikor ő átadta, sokan jó... abba hajták a Forma 1 nézést. Mondták, hogy nem. Nem lett
1: olyan.
0: Nekem a Palik a Forma 1. Ahogy üvölt, meg ugye, hát, meg nem tudom. Régi bemondó, Kovács P. József, meg van például? Na, ugye? Megláttad az öltönybe a kis brummogó mély hangját gyerekkorodban, tudod? És tudtad, hogy anyád mindjárt szól, hogy kész a vacsora, ugye?
2: Anyád mindjárt, hogy hagyd magamra.
0: Igen. Vagy a Szlávik, tényleg nálunk volt sokat. Ugye, hát azért őt sokszor hívtuk, de ő nem ment így előre, vagy őt nem tolták azért így ennyire előre. Jó, én szeretem ezeket az ikonikus arcokat. Mi lesz a Györfivel? Ilyenkor mi van?
2: Hát szerintem rehabilitáljuk.
0: Rehabilitáljuk? Kérjük igen. meg, hogy maradjon?
2: Igen. Legyen az, vagy pedig legyen az, hogy ilyen fizetősé tesszük Györfi Pált. És akkor aki akar,
0: legyen a Györfi Pál applikáció?
1: Igen, egy applikációban lehessen kérni, hogy ő mondja.
0: Pénzért elmondja neked, hogy nyugodt vagy. Hogy minden rendben van veled, és hogy hazaértek a szeretteid.
2: De nem lehetne neki egy ilyen vonala, egy ilyen telefonvonala, amit fel tudsz hívni, és akkor
1: Györfi pár forró vonal.
2: Szerinted a rózsaszín az én színem, különben Györfi pár, mondd már meg létszél. És akkor mondja, hogy az eddigi rendelkezésre álló információból arra következtünk, hogy nem kellene meleg színeket viselned.
0: Igen. Dávid Sándor, hát szegénykémre azért már olyan sokan nem emlékeztek. Igen, ő még a palikéra előtt volt.
1: Hát ő kezdte a technikai sportok közvetítését, igen. Ugye ő volt talán
0: és minden mondat között aludt egy 20 percet.
1: Így van.
0: Ő közvetítés egészen egyedi

0: zseni. Ez volt ugye, mindenki így hívta, lapaj, lapaj, áll az egész futam. A repülő rajtnál az történik,
1: vagy? Én gyerekként csak azt mondtam, hogy az öreg kicsekkolt. Eltűnt.
0: Ennyi.
1: Ilyen 10 percekre eltűnt.
0: Saját maga hatása alá került.
1: Zseniális. Mennyire laza vagy már, amikor egy élő közvetítés belalszolt? Tehát, hogy mennyire a kisujjadban van a szakma? És akkor még nem volt idős, meg nem azért, mert hogy idős volt. Meg
0: ja, nem.
1: Elaltad ez a
2: dolog. Hogy ez meg a Duma Színházban, és Badár Sándor. Ő
1: zseni.
2: Az.
1: A legprofibbak csinálják ezt.
0: Közben.
2: Abszolút, ő beszél alvás közben, és nem veszed észre, hogy az, csak összefüggéstelen lesz, amit mond, és akkor... De ugyanúgy beszél, és látod, hogy akkor Sanyi, kezdened kell. Na, és rengeteg szemben,
1: hogy... De beszéd közben.
2: Képzeld el, hogy leül a kanapéra, az öltözőben beszél, és egyszer csak elkezdenek összefolyni a szavait, tudod, ilyen tessék,
1: mi
2: és
1: van?
2: Látod, és végig kicsakor,
1: megőrülsz, ez mennyire haladó.
2: Beszéd közben alszik, és így fel kell rázni. És hogy és akkor fel kell, és utána megy, és semmi baja nincsen.
1: Zseniális.
2: Mikroalvások.
1: Ahhoz már mennyire haladónak kell lenni, hogy beszéd közben aludjál? Mennyire túlterhelt az idegrendszer? Mennyire vagy elfáradva? Nem, ha leülsz valahol, elkezdesz beszélni, és beszéd közben úgy alszol el, hogy összefüggéstelenül beszélsz először.
2: Azért elfogadatlan.
1: Az kemény.
0: És Bayi Évát is kérjük szépen vissza a lottó sorsolásba.
1: Őt is lecserélték?
0: Szerintem ő sincs.
1: Tisza kormány, ez is. Bayi Évát kiszedték a lottó sorsolásból?
0: Igen, kedvesen, aranyosan mondta mindig.
2: Na, jó, én a Vágó Istvánt is nagyon szerettem.
1: Na hát, igen, Pista nagy. Nagy legenda volt a kínáló cigijével. Nagyon szerettük.
2: A kínáló cigije volt?
0: Persze.
1: Két doboz cigije volt. Ha kértél tőle cigit.
0: Szofi, ha a saját, akkor Marja.
1: Sose adott a sajátjába, kértél cigit, adott egy szart, és ő szívta a másikat. Volt egy kínálós doboz cigije. Nem ad a sajátjába.
2: De úgy, ebben van valami nagyon kedves. 30
1: torin van róla.
2: Nem tartok egy vágó perceket.
1: Kínálós cigije volt. Az öreg mekkora forma, nem? Van egy cigit, Pista? Persze, parancsolj. Persze, adott egy nagyon szart, sose kértél tőle többet, ő meg rágyújtott a Mardéjára. Mekkora forma volt. Na jövünk mindjárt 7-8 óra van pontosan, itt vagyunk a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n

0: és a Cseri márka kereskedésekben.
1: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel! Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cseri Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cseri Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
10: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
11: Itt a megújulás ideje! Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
12: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
13: Miért

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.

0: több mint 16 kiló kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán. A növényi törmelék külföldről érkezett, a rendőrséget a NAV repülőtéri igazgatósága értesítette a Ferihegyi átvizsgáláson felfedezett csomagokról. A megrendelőket egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh férfit a kézbesítéskor egy kőbányai raktárnál vették őrizetbe. A drog fekete piaci értéke mintegy 65 millió forint. A nyomozók a két férfi lakásán a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglaltak. 11 helyszínen több mint 100 programmal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket június 20-án a Múzeumok éjszakáján, Szombathelyen. A látogatók régészeti, történeti és fotoművészeti programokon is részt vehetnek, de vezetett intézetlátogatás keretében bemutatják a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet működését is. A fogvatartotti zárkák, a szolgálati kutyák munkáját és a börtöntörténeti kiállítást. A Múzeumok éjszakája Szombathelyi helyszínei 17 és 24 óra között várják a látogatókat. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercitynek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri!
3: És Sebestyén
2: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 8 óra után 10 perccel, itt aztán olvasom itt a nyilatkozatokat, hát...
5: Melyikét?
4: Mi történt a Györfivel? Csak ugye köszönöm szépen, ugye erről beszéltünk itt egy fél mondatot, és ugye hát itt a Hegedű Zsult egészségügyi miniszter, egyébként a táncoló...
5: Igen.
4: A táncoló ember a Facebook oldalán elmondta, hogy a mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre, és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte emberséges és tanulni képes kommunikációra, olyan hangra, amely egyszerre védi a betegbiztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat. Györfi nagyon elrúgta nála a pöttyöst. Én azt éreztem a Györfinél egyébként. Nekem ezzel így nincs bajom, nyilván szakmailag nem látok rá, hogy itt a háttérben mi folyik. A hallgatás elkenés rombolja a bizalmat. Aha, ja, arányos transzparencia, szakmai őszinteség. Hát aztán itt lehet, hogy szakmai kérdések vannak ebben, mi nem látunk bele, de ez az oka, elküldték nekünk többen. Köszönjük szépen.
6: Hát ez Györfi... érzelmileg egy kicsit tökéltet van benne, mint gondoltam.
4: Igen, Hegedűs azt hívta, hogy Györfi jelenlás szerint marad a mentőknél, 18 éves kora óta ott dolgozik, és az önmagában példamutató, méltányolandó életút, ezt el lehet és el kell ismerni, de mindennek rendelt ideje van. Hoppácska! Bocsánat, az idegen szöveg olvasása már egy kicsit nehezebben megy, ezért elnézést kérek.
6: Ugye befagyatozó.
4: Megszoktuk. Azért javultam az utóbbi időben. Az utóbbi években már igen, egy kis javulás. Ha nagyon koncentrálok, akkor el tudok olvasni, igen. Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
6: Kisiklott az életem.
4: Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokot kapott, és lefekült hátul a kanapét.
6: Valami az egy kis megformít.
4: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
6: Hol vagyok a listáról?
4: Örök fogyasztóként és...
5: A legnagyobb rajongóként.
6: Egy Matuzsálem.
4: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
6: Igen. Életműdíj, vagy nem tudom.
4: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
7: Jó reggel, sziasztok!
4: Jó reggel,
7: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ez a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például verseny, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
8: Meddig kellett vezetni a listát? Egy év, kettő?
7: A kettő év az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval...
4: Ezek ATP.
7: Én azóta viszem.
4: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
7: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy is akkor lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal így sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
4: Jó, de
7: és ebből lett egy nagy világsiker.
8: Nagy dolog ez. És márvány táblában van vésve a neved?
7: Nincs, ilyet még nem láttam.
8: Egy cukrászában?
6: Egy csoki táblában vésték a nevét.
4: Igen. Albánok hányadikok lettek?
7: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
4: Ugye van ez egy éles albán fagyi, vigyázzad, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen, teljesen
7: más kategória.
4: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
7: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a verseny indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalttal kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
4: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
7: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember vagyok.
6: Nagyon megismerhettünk különben.
8: Nyugodtan tovább.
4: Te csak egy ilyen. Visszatért, hallottál, hogy visszatért.
8: Miért?
7: Eszter kimászott a körtés dobozból.
4: Kolumbiai csokoládét hozol?
7: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
4: Abból ki kell menni, vagy
7: nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem,
4: mit tud
7: nem kell ezért.
4: Mit a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek. Vagy a
6: kiszatani súlyom csokoládéra.
4: Igen, tehát mit tud?
7: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrészt egy van benne benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában a csokoládé fajlaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
4: Ez a kolumbiai sem fehér, a csoki kérdezik, hogy
7: nem.
4: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
7: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
4: Kokoládé.
6: Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
4: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriába, ahol mindenki ugyanaz csinálja meg.
7: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
4: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
7: Sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem a lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot. Aha. Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
6: de
7: viszont én ezt nagyon preferálnám.
6: Vagy azért, hogy kiderüljön, ki itt milyen fából faragtak?
7: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládé fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
8: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
7: Akkor adnánk többet.
4: De voltok csalni, várjátok.
7: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészíti neked a fagylalra. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylatot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylat. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylatról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de.
4: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ez benevezett a nagy fagylaltjával.
7: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
4: Hogy
7: oda meg kell
4: minden.
7: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptet, egy vaníliafagyire, most mondtam valamit, mert lehet, hogy kiúzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
4: Vannak ilyenek, hogy fagyiral trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
7: Igen.
4: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
7: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
4: Ja, hát na, az mi ment az elmúlt egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
7: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondják, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
4: Mi most a specialitásod?
6: A rágógumi.
4: Most kísérletezel valamivel, kísérleteztél,
7: nem? És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
8: Unikorn is vagy?
4: Ez a Kápia Málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
7: Igen, Kápia Málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a Kápia Málna például a fagyladot.
4: Kápia paprikából.
7: Kápia paprika és málna.
4: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
7: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó
4: működik. És működik együtt a két íz. De ez így a fejedben megszűnik. megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz.
7: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
4: De az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriához, hogy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
7: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia mála, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
6: Csak azt mondták, hogy mennyire
5: megmondani, az a baj.
4: 80
7: pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
4: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nullnap, vagy egy jó minőségű fagyit
7: így
4: tegyünk.
7: Van,
4: javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom, mindenféle cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
7: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezd el majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyest javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
4: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyon cukrozott kicsit mesterséges
5: ízeket. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
7: Szerintem nagyon. Ő magában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
4: csak
7: lesz, és
4: nem ekkora fúga.
7: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
4: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombosz 12 000 forintért. Az olyan 150 000-ből fagyizik 6 gombóc.
6: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fajdalat pontosabban?
4: Ez így nagyon változó.
7: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc, az 600 forint.
5: De akkor nem vagy drágább.
7: Nem, azt gondolom, hogy abszolút nem.
4: De hogy jön
7: nem.
4: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágábban kell,
7: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
6: Viszont
7: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
4: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
7: Ez igazán jól esik amúgy, mert tényleg. Én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. Az utolsó tojásra.
5: Csak kevés szedjük.
4: Na, hogy a fagyis viccemet. És megad azt a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjároson. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
7: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve uh-huh. Európát
4: jó, szóval is megcélozzuk. Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25 igen, milliós.
5: Nem érdekes, nem érdekes. Köszépen! Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál. Az izgi lenne.
7: Csinálják nektek?
6: Nem.
5: De! Nem. Miért? Nem, már a csülkös pacal.
4: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
6: Velem tartsa a szemkontaktust. Engedd el fel.
7: Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
6: kívánja a csülkös pacal. Nem vagyunk még ilyen
5: beállás. Ember egy kiló volt.
4: Jó, mit kérsz tessék? Kérhet egyet?
6: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
4: Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De megcsinálja. Ádám megcsinálja.
6: Jó, jó. Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
5: Jó.
6: Valami, nem, medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
5: Az jó, medvehagymás jó. Medvehagyma libamáj.
6: Tessék, jó, ez lesz a Rákóczi dara. Jó, jó, én hát Balázsnak valami ott
4: képzelke. Egy májkrémeset.
6: De Balázsnak írkávét kérek, egy írkávét kérek.
4: Egy írkávét, kérek egy
5: jó.
4: Egy írkávé. Jó,
5: írkávé. Az
4: kicsi
5: jó.
4: Viszki, kicsi csinálunk. Kávé, egy írkávé. Ilyet
7: fagyit. Csinálunk is, amúgy.
5: Jó.
6: Jó, jó, nekem pedig szégyen és... Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
4: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
6: Kovászos uborkás.
4: Az jó, kapros kovászos, biztos, hogy
5: van. Ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
6: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
5: A lefagyasztva.
4: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
7: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve Vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
4: jó,
7: nem abból
4: csak
7: készül.
4: Eszem körtét, rost. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét
7: szem. Akkor
4: jó. Nem vagyok hajlandó más nem
7: körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
4: Nagyon köszi, hogy itt voltál. Minden éve meghívunk, mert nagyon szeretjük ezt a fajta lelkesedést és jó értelmet, őrületet, ahogy te készíted ezeket a cuccokat. Ádám, nagyon köszi, Fazekas Ádám cukrásmesternek, köszönjük szépen. Jövő mindjárt 8:30, a fagyit talált ki, hogy mit kérsz. Gondolkozzál.
6: Azt mondják a többiek, hogy kóstolunk rá, hogy csirkésre.
4: Csirkés fagyi?
6: Annyira rossz lehet.
5: Hát vagy, ami a vízben van, ugye?
4: A víz, a pina ízű fagyi. És elmondja, hogy szaríze van, és mondja neki a cukrász, hogy jó, de nyald egy kicsit feljebb.
6: Örülök, hogy itt vagy.
4: Úgy mondtam el a viccet, hogy nem mondtam el a viccet, és ez így nem ronda, mert csak egy ronda szó volt benne.
6: Nem, ez ugyanolyan ronda, és ugyanolyan drága lesz. Gombót fagyi jön ki ebben, nem hálültetésben.
4: Jövünk a hírek után.
2: Hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Renault. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
15: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
19: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Reklámot hallottak.
21: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban.
23: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
24: Téged mi zavar legjobban az arcbőröddel kapcsolatban? Ráncok, pigmentfoltok, tág, pórusok, aknés, hegek, vízhiányos, fakóbőr? Az őszi-déli időszak slágerkezelése a Probion Peel már az első alkalom után látványos javulást eredményez. Győződj meg róla személyesen az Aranyos Kozmetikában. Paks, Dózsa György utca 3.
25: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
26: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a miénk. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
27: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
21: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
25: Köszönjük!
21: Rádió 1! Rádió 1!
0: Csak igazi mai sláger megy! Reklámot hallottak!
21: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Betelt a nevezési lista az idei Balaton áttúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Révfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a Szápos Balaton áttúszásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség. Sztrájkolnak június 10-én szerdán a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be Kőbányán. A rekorder a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott. A sofőrnek 140 ezer forint bírságot kellett fizetnie. A budapesti rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb balesetet egyebek mellett a gyorshajtók okozzák, ezért a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Az Útinform hírei szerint útkarbantartási munkálatok miatt a Várdomb Alsónána összekötő úton félpályás lezárás van. Több településen végeznek ároktisztítási útmenti karbantartási munkákat, kaszálást és kátyúzást végeznek számos területen. Figyeljen az út mellett dolgozókra! Balesetmentes utat kívánunk!
4: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggel, de az más, az nem az a dátum. Itt vagyunk, 3-1-8-9 lesz pontosan 3 perc, annyiban, hogy hát, ja, leért a cukor.
2: Annyi tehát, van, hogy megettünk felengedve 1 kiló fagyit.
3: Egy kiló fagyit bevertünk. A pupillám itt tágul ki. Igen. És azt mondom, ez így jó lesz, srácok.
1: Ez egy jó nap lesz, leért a cukor. Gyerekek, jó, szóval Ádám, olyan, mint a Vilmos Körte fagyi, kis mennyiségben orvosság. Nagy mennyiségben, mert veszélyesebb. Nem, megszállott, veszett az ember, de a szó jó értelmű, nagyon szeretjük. Tényleg örült. Egyébként meg ez a Gelato Fesztivál második helyzetje, meg ez a Hollófém, azért ez egy nagyon nagy dolog.
3: Itt még Hollófém.
1: Hollófém, erről még mesélt, erre azért mindenki felkapja a fejét. Tehát ez, hogy egy Magyarországról ilyen rangos fesztiválról, és egy ilyen verseny megnyerjen valaki, és bejusson a Hollófémbe, az tényleg nagy dolog. De ő megszállott, szóval, de ez kell, gyerek.
2: Csak ez, így lehet.
1: Csak így lehet.
3: Igen, és amúgy szerintem a legtöbb ember, aki sikeres a szakmában, az kb. Így gondolkodik, igen, hogy ezt nem is érzi munkának, hanem ez van, ezt szeretem csinálni, kész.
1: Írtam a kis nagyon jó hasonlatot, ő a fagylaltkészítés Vitézi Dávidja. De tényleg, tehát hogy abszolút, tehát vannak ilyen megszállottak a szójóértelmében, és ő is az, tehát a Vitézi is az, nyilván megszáll, csak így lehet, egy ilyen fajta megszállottsággal. De hogy igen, Ádám a cukrás mesterség Vitézi Dávidja, mert hogy elképesztő, ahogy csinálja, még mind csinálja. És hát jó, gyerekek, az van, hogy jó. Tényleg finom. Hozott egy Vilmos Körte fagyit, hát az valami egészen durva. Na, mi van a tetveiddel?
3: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól, akit most már nevelünk, a szöcskét sikerült szabadon engedni.
2: Mekkora biznisz, gyerekek, hogy fogsz egy szöcskét és egy katicát és eladod 50-ért. És de nagy a csávó. De
3: olyan aranyosak haladott, ülnek ott azon a gumiszőnyegen, körbe 10-12 gyerek, van egy apuka, aki ilyen bogár specialista, ő fűtötte fel ezt az egész rendszert, és akkor ilyen kicsi dobozokban összefutostak egyesével ugye ezeket a kis bogarakat, mindenkiről el van mondva mindent, tehát nem szöcske, hanem ez egy szivárvány hasú, és akkor hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most hát család.
2: 5000 katicád van.
3: 1000 milliárd katicám lesz, de az mondják, most életben tartjuk, esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket, és fogyasztja.
1: De cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
3: Nem fog elpusztul. Kézzed el, 2 évig egy katica.
1: Tényleg?
2: Hát fogságban. Nem nálatok.
1: Fogságban.
3: Ez nem fogság, ez egy wellness hétvége. Igazából megvárom, hogy a lányom elfelejtse ezt az egész, és szabadon fogom engedni.
1: Vagy mindig cserélt ki. Elpusztul éjszaka, cserélt ki egyetlen
3: keresztül.
1: Abszolút. Szia kis katicabogara, halott vagy, jön a társad, és két naponta beraksz egyet. 10 évig lesz katicabogara, csak 2 naponta más.
3: Amúgy nagyon jó fej a katicabogara, esténként szokott ramazúrizni.
1: Igen, kártyatrükköket csinál meg, persze.
3: Igen, most átugrott a tüzes karikát.
1: Netflixet néz meg, tüzes karikát, iszonyatosan jó fejlett a katicabogara. Megcsinálja a gyerek matek leckét egy pillanat alatt. Ezek a mai katicabogarak már nagyon aranyosak.
3: Mennyire jobb fej ez, mint egy tamagocsi. Tehát, hogy így
1: egyébként,
3: hogy
1: igen,
3: jön haza, és akkor így ülünk a fürdőkádba, tegnap együtt fürdöttünk a gyerekkel. Nem, ne kérdezzük, hogy férjük be a kádba, mindegy, nem ez a lényeg. Hanem, hogy
1: de ki mostad a kádat?
3: Nem bászok.
1: A... Jó, nem, csak hogy fontos, hogy a kád az legyen kimosod.
3: Magával én nem beszélek.
1: Magával meg nem beszélek.
3: Igen, és az egyik így rám néz, nagy szemek, azt mondja, lehet, hogy én rossz gazdi vagyok. Mondom, miért mondod? Mert 4-szer is megitattam.
1: Nem akart inni, de lenyomtam a fejét.
3: Ja, Istenem, jó.
1: Igen, belenyomtam a fejét a vízbe. Igyál, te katica bogár, igyál.
3: Nem, egy azt mondja, olyan nagy szívük van kis szarzsákoknak.
1: Igen, cukik.
2: Meg a gondoskodást így tanulja meg.
3: Igen, a macska meg közül ül az átszélen. Jó van akkor. Csinál csak, nem probléma.
1: Na gyerekek, olvastátok a futballal kapcsolatos, kicsit másfajta megközelítésű írt, nagyon szeretem. Mert ugye ne technikailag nézzük meg, összértékben a futballválogatottat. Rangsorolták a foci VB indulóit. De más volt a rangsor.
2: Várjál.
1: Nem a cipőméret, nem a rugott gólok száma, nem a játékos keret összértéke dollárban vagy euróban. Nem így rangsorolták őket.
2: Mi lehet az?
1: Na, hogy rangsorolták a foci VB szereplőit? Mi történt?
3: Ami fontos lehet, hogy a fizetésük, a frizurájuk,
2: a frizura alapján?
1: Képzeld el, hogy nem. Azt mondják, hogy a pénisz méret alapján rangsorolták a foci VB indulóit.
3: Végre egy racionális döntés. Szerintem ez jó? Ez jó.
1: Igen? Meglepetés, hogy ki nyert, 1 milliméteren is múlhat anna egy siker. Van egy ilyen, hogy erotic.com, nyilván egy tök jó marketing fogás egyébként, és ők összerakták, hogy a méret alapján hogy áll a válogatott lista.
2: Honnan szedték be az adatokat?
1: Na hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Hát gondolom, ugye vannak ezek a sztereotípiák.
2: Ja, hogy milyen ország válogatott, és akkor azt mondták, hogy tájföldieknek ekkora.
1: Ázsia nyilván nem jutott be az első százba. Tessék?
3: Ronaldónak nagy van szerintetek?
1: Ezt így ebben a formában nem tudom. De nem, portugálok nem állnak jól.
3: Az az én általános vélekedésem erről, hogy akinek nagy pénisze van, az nem lehet igazán ambiciózus a saját munkájában. Tehát az igaz,
2: mert
3: az ambíció...
2: elégedett a magával a mérettel.
3: Igen, tehát ő úgy születik, hogy már neki ugye mindenem megvan.
1: Ja, értem, tehát hogy az ambíció hozza azt, hogy van egy hiányosságom, amit ambícióval kárpótolok. Igen. Vagy igen. Ambícióval törlesztek, vagy pótolok, aha, vagy fedek el.
3: Tehát, én úgy érzem, hogy apró fütykösök szaladgálnak a pályán.
2: Tehát ha megfordítod, az ambíciózus embereknek kicsi a fénisze.
3: Igen. Aha. De ez gyakorlatilag csak munkavédelmi előírás. Szóval,
2: nem
3: hogy, igen, igen, nem? Tehát, hogy nem azt mondom kicsi, de hogy nem lehet ilyen nagy. Tehát nem gondolom, hogy egy ilyen... tehát, hogy nem.
1: Ők azt mondják, jól gondolkozom, mert azt mondják, hogy bizonyos elméletek szerint az átlagon felülméret gyakran az önbizalom és a dominancia szimbólumai tekintenek rá olyan tulajdonságoknak, amelyek a futballpályán is előnyt jelentenek, és ezért lehet, hogy ebben a rangsorban van valaki. Ki van elől? Tessék! Jó, nem ér azt mondani, Afrika, tehát szűkítsünk, jó? Tehát értem, hogy mit akartok mondani. Ki van elő? Nagyon jó, Kongo, nem jársz vesz az igazságok. Hát nyilván...
3: Szerintem Gánának nagyobb a pénz.
2: Kongo, Csád.
1: Kongo, Csád, Etiópia.
2: Ja, igen.
1: Aha.
2: Milyen? Jó, akkor, de ha Afrikát...
3: Szenegál.
1: Na, például Szenegál, így eleve kimondod, hogy Szenegál, és
3: tudod, hogy még hosszú kimondás,
1: Szenegál, és ott látod az öltözőt, hogy ilyen elefánt, ormány, ember méretű csapkodás
3: nem
1: van.
3: Nem is kézzel nyitik ki az ajtót.
1: Ormányon nyitják az ajtót, igen. Meglepetés, hogy Ekvádort hozták ki az első helyre.
3: Ekvádor?
1: Szenegál és elefántcsontpart lett a dobogós, így ebben a formában.
3: Hát elefántcsontpart.
1: Elefántcsontpart lett a dobogós. De ott vannak a negyedik helyen a németek. Na, aha, hogy sikerült berakni? Hogy sikerült berakni a németeket? Ezt mondd meg.
3: Szerintem a németek az direkt erre gyúrtak, tehát genetikailag módosították a génjeiket, hogy ne legyen az, hogy alul maradnak. Nem? Tehát hogy lehet, hogy csak sem ez még az NDK-nak a hozadéka.
1: Ez lehet, de Ekvádor hogy kerül az afrikaiak közé?
2: Hát, sőt, az első helyre.
1: Hát hogy kerül Ekvádor az első helyre, érted? Úgy, hogy közben ott van.
2: Szám nincs mellette, hogy mekkora az akkora?
1: De lehet, hogy van, Feri, csak az van. Ott ja, van, de ott a szám, hát ott a szám jobbra.
3: Elefántcsontfark.
1: Ott van jobbra, nézd, ott a piros, meg ott ott van alatta valamilyen másik szám. Figyelj, és közelebb megy a tévéhez, gyerekek, tényleg megöregettünk, az a baj, és
3: na, én már beírtam az Ecuador penis kifejezéseket a Google-ba, és tetszik, amit eddig láttam.
2: Ecuador 17,58-al nyert.
3: 17,58. De akkor, akkor 8 millit nőttek tavaly óta, mert 17,58-at
1: megnyújtottak egy kicsit.
3: Ez a globális felmelegedés miatt van.
1: Várjatok azért, amikor az ember néha oda keveredik ilyen szörnyű oldalakra és felnőtt filmeket néz, ott soha nem egy három darab ekvádori ember áll egy dővel, hanem
2: nem tudhatod,
1: három darab elefántcsont. Én úgy gondolom, hogy ők elefántcsontpartiak.
3: Be kéne hívni egy szakértőt, aki elmondaná, én nagyon szomorú szemekkel, hogy szerintem... gyakori félreértés, hogy az ekvádoriaknak nincs hatalmas péniszük.
1: Szerintem azok a férfiak inkább Szenegálinak tűnnek, Csádnak, vagy Dél-Szudánnak. Semmiképpen nem ekvádorinak, ha értitek, mire gondolok.
3: Nem a
1: norvég cserediákok álltak oda. Mit keres ott Ekvádor? Magyarázza ezt nekem valaki.
3: Érted? Van egy honlap, aminek az a címe, hogy Why men in Ecuador have bigger penises. Tessék. Tehát azt írják, hogy nekik a világátlagot meghaladó méret.
2: Hát itt van. Akkor
1: én értem, mert hogy a német válogatott is tele van egyébként fekete férfiakkal. Ekvádor egyébként zárójelben fekete férfiakkal. Tehát, hogy értem a német válogatott felkerülését a harmadik helyre.
3: Megnyitottam ezt a honlapot, és kaptunk egy vírust. Na.
1: Gondol, de milyen honlapot nyitott meg? És ez még csak a gyengébbik volt.
3: Annyi, hogy azt mondta, hogy adja meg a bankkártya adataidat, és akkor visszaadják.
1: Hát most nézd meg a német jelentes válogatottat. Nézd meg nekem a német válogatott keretét. Hát nem mond nekem, hogy a te német.
3: De figyelj már, amúgy úgy kéne.
1: Nem mondod. Tessék, német válogatott keret, ezt így is be. Olvasom az első hármat.
3: Mondom, mi a stratégia. Azt kellett volna csinálni, minden csapatnak össze kellett volna adni a csapattagoknak a péniszének a méretét, hogy a végén egy nagy szám jöjjön ki, és abból kellett volna összehasonlítani, hogy ki fog nyerni. Érted?
1: Hogy micsoda, mit mondasz, hogy?
3: Tehát a csapat tagjai, az aktuális csapat aktuális tagjainak a pénisz méretét egymáshoz adni.
1: Igen.
3: És akkor utána kijön egy nagy szám, mint 5 méter, és akkor az alapján hasonlítsak össze, melyik csapat.
1: Jó, én mondom a nevet, mondd a Cendit. Marik Tahari.
2: 30.
1: A jó öreg szudáni német Mari Tavi. Szerinted 30 vagy 35? Jó, van egy ilyen, hogy Weldmar Anton, hát ő szerintem 8, nem? Tehát, hogy teljesen... Jonathan Taha. Tessék, na, Taha-ra mit mondasz? Szerinted
3: 19.
1: Hát akkor mutatom a fotót, ott van Jonathan. Hát...
3: Én Antonio Rüdigernek adnék.
1: Rüdiger nagyon német. Rüdiger nagyon német.
3: De nézd meg az arcát.
1: Rüdiger nagyon német. Ő igen, hát ő abszolút. Jó, aztán azt mondja, hogy várjál ki.
2: Ásanku edrauga.
1: Ásanku edrauga.
3: Kaj hamaret.
1: Hát érted már, hogy kerültek föl a németek a harmadik helyre?
3: Na, de meg van ennyi a pénisz. Ott van, tessék, Pascal Gross.
1: Na, Gross. Hát a Gross. Hát a Gross.
3: Very Gross.
1: Ő mindig csak lehúzta a csoportát. Mondták, hogy állj ki a sorból.
2: És akkor ugyanez a mi sikertelenségünkre is magyarázatot adhat?
1: Hogy nem vagyunk fönt a százas listán.
2: Hogy mi nem jutottunk.
1: Nem jutottunk ki. Azt mondták, hogy extra kis pénisszel rendelkezők ki se juttak a világbajnokságra. Úgyhogy ez az oka valójában.
3: De pont ennek kéne a lényegnek lenni, hogy a kis pénisszőek nyerjék meg az összes világbajnokságot.
1: Nem. Miért?
3: Hát mert azok nagyon futnak. Semmi, a légellenállásnak is jót tesz, a motivációnak is jót tesz. Szerintem dinamikailag nagyon sokat számít, hogy nincs elő semmi, amit vinni kell, szaladni kell. Zsű, miért nevetsz ezen?
1: Elképzelte magát. És akkor azt jelenti, hogy ázsiaiak, kínaiak, Fülöp-sziget, tehát se egyáltalán be se kerültek semmi. Az első tízbe. Tehát csak afrikai csapatok meg a német válogatott került be az első tízbe.
2: Plusz Dél-Amerika.
1: Plusz Dél-Amerika, igen, ugye Ekvádor megnyerte. Ez Ekvádor még mindig rejtély. Ezek ott valamit ott nagyon tudnak.
3: Jó, te melyik csapatba férne be?
1: Én
2: szerintem
1: a női szinkronúszó. És most hírek. A női szinkronúszó, a brazil női szinkronúszó válogatott egy orcsipesszel, szerintem kiválóan lehoznám a spiccet, gyerekek.
3: Amúgy nem hívhatról focit ezek a
1: Igen.
2: A végre egy olyan téma, ami nem foci.
3: Sziasztok, csak
1: amennyi konkrétum volt ebben a megszólásban, ezt ők ugyanígy el tudják mondani 9 óra után, ebben biztos vagyok.
3: Azt mondjuk, hogy Deák Dani még továbbra is pénisz szakértő, tehát lehet esetleg őt is fel lehetne.
1: Igen. Tehát vissza a listát, Zsül, nézzük még meg az első 10 helyzetet. Szerintem ázsiai egyáltalán nincsen. Azt mondja, hogy ott vannak a brazilok, ott vannak az ausztrálok. Na most mondd meg, ott vannak az ausztrálok is. Kongó.
2: Hát, ugye?
1: Ugye értjük, hogy miért. Gána. Jó, hát ezt akkor egyértelműen elvitte Afrika, mint kontinens. Érted? Tehát Kongó, Gána, hát a paraguaiak még kicsit becsúsztak. No, norvégok, oda néz, oda értek ők is.
2: Jó, de utolsó egy 14-34.
1: 14-34-et hát írtak a norvégokra.
2: Egy komoly 4 centi van az első helyezett között.
1: Abszolút egyébként.
3: Elkezdtünk péniszeket kapni, hogy... És
1: nem, én 9 óra után futballjátékot játszom. Becsukom a szememet, akarom.
3: Küldjétek el a pénzeteket és az ambíciótokat.
1: Hogy nem akarom a Viber falat letiltani, gyerekek.
3: Empirikus kutatás. Empirikus kutatás, megmondjuk, hogy van összefüggés.
1: Curaçao az hol szerepel a maga szombathelyi...
3: Narancslébe.
1: Igen, egy kicsi narancslébe, egy kicsi narancslikörre. Hol szerepel? Ugye ők kijutottak, annyian vannak, mint szombathelyen az egész országban, érted? És ott vannak a VB-n, ez nagyon fáj nekem. Ez tényleg nagyon fáj. De nem jutottak fel a listára, szombathely is fáj. Ők nem jutottak fel. Érted, egy szombathelyi ember kimegy a világbajnokságra.
3: De az van, hogy Curaçao, szerintem már csak a nevében arra gondolok, hogy ők is jó kis helyezés.
1: Hogy Curaçao jó helyen vannak, arra gondolsz?
3: Szerintem igen.
1: Igen.
3: Igen, igen. De most amúgy röhögsz, de ezt most miért nem csinálj meg ezt a kutatást?
1: Nem akarok, mert ne küldjenek.
3: Küldjetek csak az, hogy hány és hogy mi a pozíció, amiben dolgoztok. Csak, hogy tényleg, hogy milyen magas pozícióban dolgoztok, és hány csak ezt írjad.
1: És 9-től az SMS, Lajos vagyok, nem tudom, Lajos vagyok, targoncás 8, Béla vagyok, cukrász 9, orvos vagyok.
3: Rádiós műsorvezető vagyok, 4 és 5.
1: Igen, Happy Endre vagyok, rádiós műsorvezető. Nem, Happy-t nem bántjuk, akkor tessék. Dénes Tamás vagyok, 6 centi. Rádióban dolgozom, 6 centi. Köszönjük, Tamás, hogy ott szóltál a műsorhoz. Igen, Vágó Piros vagyok, 16 centi.
3: Jó, csak hívek. Egy 8 centi sárkozi turust is.
2: De az olyan.
3: Ez olyan.
1: Na. Ja, Istenem. Na jól van, gyerekek. Futballjátékunkra, ha már futballozunk, futballjátékunkra lehet jelentkezni egész igen. Nyugodtan. Igen, és kérdéseket kapnak majd játékosaink, 3 darab kérdést. Aki többre tudja a jó választ, az nyer 100 000 forintot. Jó, 100 000 forint cash, ráadásul futball világbajnoksággal kapcsolatos kérdésekre kell felelni. Jó?
2: Jó!
3: Nagyon sok információt kapunk a percekben.
1: Zsűr, légy szíves, töröld a Viberemet, és csak 10 után telepíts vissza.
3: Úgy ömlenek be a számok, mint a Buxindexet frissítenék fel, ez óriási.
1: Igen. Hál' Isten, fotóval nem illusztrálják, csak küldenek egy számot, meg hogy felső vezető vagy.
3: Hegesztő vagyok, 22.
1: Plasztikai sebészség 28. Igen, de volt 10 az implantátum.
3: Azt mondják, hogy a sprintes

0: Sopronfestre a Rádió Egyen.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre.
0: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
1: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozás.

0: adását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
2: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
6: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcs szezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd, közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. Droggal átitatott faárut foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Végül a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben helyenként a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 lesz. 3 perc múlva, hello, bello.
2: Csövi, möfi.
1: Csövi, pöfi?
2: Pöfi.
3: Pöfi, csövi?
2: Pöfi.
1: Mi a legkellemetlenebb köszönés?
3: Csumesz. Csöves csokoládé.
1: Csöves palacsi, vagy egy csokoládés palacsinta?
2: Csumesz?
1: Csumi?
2: A csumesz, nem.
1: Csubidálom?
2: A csumidálom, a csumidálat.
1: Csumidesz? A csumidesz jó, a csumidesz a majom óta. A csumidesz a majom óta nagyon működik, igen. Gyerekek, milyen időnk lesz, Ferenc? Mondjál valami vapésat, mondjál.
2: Megint azt mondták, hogy jön, azt nem jött.
1: Igen, egyébként tényleg
2: az mondtad. Lett, amit nem ígértek, azt össze-vissza vagyunk hülyén bele a világba. Elég!
1: Köszönjük szépen!
4: Nagyon tartalmas, az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
3: Szerintem akkor Feri férfias, nem?
1: A nagyon!
2: Hát de már most ettől nincs ki a tököd. 2 hete azt ígérik, hogy szakadni fog az eső. Érted? Így áll a föld, kinyitotta a föld a száját, hogy beleessen az eső. Ott áll a tavunk, így.
3: Arra gondoltam, hogy milyen úgy lehetne visszaállítani
2: elég!
3: A vízszintet.
2: Ökoegyensúlyunkat.
3: Ha rengeteg ember belemenne be a kevés vízbe, akkor feljön a vízszint.
2: Igen, de nem állhattok ott állandó.
3: És akkor utána egy...
1: Váltok benne.
3: Zöldváltó.
2: Igen. És óránként ki lehet jönni pisilni.
3: Nem szabad kijönni pisilni.
2: Igen vagyok, igen.
3: Na hát ezt
1: tudtam segíteni. Tengermi tiszteletem, minisztertársaim. Júj, de jó. Na jó, de ez már a modoros köszönés. Várjatok, ez egy külön fejezet, azt most ne nyissuk ki. Van még egy futballos játékunk, de előtte egy ritka neurológiai betegség. Ti hallottatok olyat, hogy valakinek egyik napról a másikra úgy megy el a hangja, hogy soha többet nem jön vissza? Kívánnátok ezt valakinek? És igen. Ha igen, miért pont a párotoknak?
3: Az a helyzet, hogy...
1: Van egy ilyen neurológiai betegség.
3: Van egy ilyen félelmem.
2: Hogy neked megy.
3: Hogy lesz egy valami nagyon jó fellépés, és előző este.
2: Nem, ahogy fölérsz a színpadra, föllépsz, és...
3: Figyelj, ha már fel vagyok,
1: megoldom. És be van varva a szád.
3: Ha már fel vagyok, megoldom, akkor eltáncolom.
1: Hétköznapi családi vacsora örökre megváltoztatta egy brit család életét. 47 éves James Johnson otthon ült, nem a Don Johnson, csak szólok, otthon vacsorázott feleségével, amikor váratlanul elvesztette a beszédkészségét. Hallottatok, hogy van ilyen? Felesége először attól tartott, hogy a férje sztrókot kapott, ezért mentőt hívott. 6 nappal később kiderült, hogy funkcionális neurológiai rendellenesség, amit megmértek nála, vagy rájöttek nála, hogy ez van, és elvesztette... Az agy és a test közötti információ áramlásban zavarált be, ezért nem beszél többet. Van egy igen, meg egy nem gombja. Ezt adom mondjuk, szeretném képzelni.
3: Szerintem, igen.
1: Ott van egy yes.
3: Meg egy talán kéne azért.
1: Ott van egy no. És 3 évbe telt.
3: Ez zsűl, csak mondom.
1: Zsűl. A tekintetében van valami zsűlös, igen. 3 éve nem szól egy szót se. Nem tud hangot kiadni. Azt a mindeni gyerekek, ez milyen durva.
2: Rohadtul megunt ezt az egészet otthon a családdal.
1: Az egészet eljátsza?
2: Eljátsza.
1: Tudom, hogy a süket-süketnek tetetti magát, de mindent halt. Ez ugyanolyan. Simán lehet, hogy van hangja.
2: Nem kell magyarázkodni, csak fölmutatod. No. Apa elmet. No.
1: No. És csak a jelsz
2: drágám,
1: is a no.
2: Drágám, vehetek új? No. És nincs magyarázkodás. Nem
3: te amúgy is így jelsz, nem?
2: No.
1: Igen, ja, no. Yes. Big no. Yes. Allásomat szeretném elveszteni, arra van tippet, de írja egy hallgató. Tehát ez milyen durva, mit mér rád az élet, nem? Üldögélsz otthon vacsorázni, és a következő pillanatban soha többet tudsz meg, nem tudsz megszólalni. Mi
3: ez nem a legrosszabb dolog, ami történhet, mert na, sokkal rosszabb, hogy megvakulsz. Amúgy.
1: Szerintem sokkal rosszabb, ha kiköltöznek egy vonatsíre, átmegy a nyakadon egy tehervonat, és utána még a 2 lábadat levágják fűrészre. Ahhoz mit szólsz?
3: Azt utána pedig egy nyest lehúgyod. Erre gondolsz?
1: Nyilván, ha hirtelen megvakulsz, hogy egyszer csak elmegy a hangod, és ott élsz, és beszéltél, és családod volt, és nem tudsz többet megszólalni, de fejben gondolkozol. Tehát fejben mennek a mondatok.
2: Igen.
1: Meddig bírnátok?
3: De szerintem némának lenni nem olyan gáz, mint tehát, hogy most így... Ez sokkal rosszabb. Tehát engem zavarna, hogy még nem tudik gyalogolni, vagy sétálni, vagy
2: ilyesmi. Eltátogni el tudja?
1: Hát vaj. Hát kinyitni ki tudja a száját, csak nem tud rajta hangot kiadni. Te bemegy a közébe, és azt
3: mondja...
1: Te se jár rá nagyon a korzón, Feri. Feri, mi történt veled, Feri? Ennyire megviselt, hogy nincs vízadóban.
2: És kérek egy fagyi.
1: Kérek egy fagyi. Jó van, Feri, itt van a valójában, húzzá.
3: Szerintem semmilyen hang nem jön ki a torkán.
1: Nem jön hang ki.
3: Semmilyen hang nem jön ki a torkán, de most szerintem némának lenni nem gáz.
1: Nem, miért te hangodból élsz? Hát ne csinálj. Tehát, de elmenne a hangod, mit csinálnál? Hát mit
2: táncolna, mit most van mondta.
3: Még akkor kiderülne, mire vagyok még képes.
1: Mit van még a hangodon kívül?
2: Akkor csak a teste marad.
1: A hangod után csak a testedből tudnál élni.
3: Tehát tárárára. És akkor mi van?
1: Meg egy ártáblád, meg egy ezt, meg egy...
3: Nekem csak ezt táblád lenne.
1: Egy ezt táblád, egy ártábla, meg egy...
3: Meg egy oh my god.
1: Igen, oh my god,
3: oh my god.
1: Oh my god, but yes. Így van, ez lenne a táblád, illetve az árakat mutatnád, érted? De hogy azt gondolod, hogy neked mire elmenne a hangod, vagy nekem elmenne a hangom?
3: Szerintem kicsit megkönnyebbülésnek érezni. Igen, igen.
1: Nem tudnál megszólalni soha többet. De figyelj, annyi pénzed van, Balázs,
3: most mit csinál? Most szörfözgetnél, ülnél a Maldívon, simogatnál
2: hajad.
3: De akkor
2: se a kommunikáció hiányzik, nem csak az, hogy amiből keresed a pénzedet, hogy nem tudsz egyet beszélgetni.
3: Gyerekek, de leírnám, lenne egy kis ilyen szintetizátorra kötök klaviatúrám.
1: Fölmutatod a gyereknek, hogy szeretlek meg. De jó, hogy itthon vagy.
3: Nem, hát a gyereket úgy szeretném, hogy így belenyomnám a testembe őt a test jelölelésre.
2: És egy veszekedésnél, mikor elkezd veled üvöltözni az egyik, mutatod,
3: hát a veszekedés egy gyorsan verekedés
2: lesz. Megírod és leírod. Hát ez nem lehet.
3: Ugye, annyival jobb a reakcióidő, mint a többieké, hogy szerintem ez így lesz rá idő. Hát, tehát nem kezd. Szerintem amúgy az van, hogy ez egy ilyen nagyon pihentető zen állapot, mert átkerülsz egy másik sávba ezáltal, hogy ugye nem kell részt venned ebben a mainstream kommunikációban, és így megbölcsülsz, és ott azok az emberek, ezek a beszédtől fröcsögő, unalmas
2: sétkezők. És milyen bölcs, megint hallgat.
3: Nem, csak ott ül, és így, anyádat.
1: Én szerintem azért ezt nagyon nehezen élném meg.
3: Én nem. Nem. Én szerintem abszolút megtalálom benne a nyugalmamat. Néha
1: szerintem az előadásodra nem mennének annyira jegyek.
3: Hát nem látnánk
1: meg. Bracó csak néznél.
2: A humorista, aki csak néz.
1: Aki az a stand-up, hogy csöndben van. És lehet nézni őt másfél óráig.
3: Azt hiszed, hogy Amerikában nincs olyan humorista, aki kommunikációs géppel dolgozik, de hogy nincsen.
1: Akkor tényleg... Fölmegy és csöndben van?
3: Nem, felmegy és van egy kis gép, és akkor mint a Stephen Hawking beírja, és akkor
1: ilyen. Ja, mert hogy van valami beszédképesség zavara, tehát nem tud beszélni. És beírja egy gépbe? Hát a franc se adná ezért $100, hogy egy csávó pötyögje ott az Amigát, érted?
2: De lehet, jókat pötyög.
1: Ki pötyög magából egy poént, érted? Hát azért ez elég
3: nyomorú. Figyelj, amúgy jól megy neki, meg azt szokta csinálni, hogy ő is szokott így mockingolni, tudod, így kiszed valakit a közönségbe, és azokat szokta csesztetni, és általában szintén valamilyen hát ilyen hiányossággal élő embert. Úgyhogy elég magas szintű művészet.
2: Egy néma, egy vakot.
1: Konkrétan. Egy fél lábú, meg a vakot. Na látod, Amerikában azért még egy szabadabb világban. Egész egy süketetes, egy vakot megalázni.
3: Kell linket, a linket. Pont három napja előtt néztem ezt, esküszöm nektek. Figyelj, én rendelnék a Temuról 10 pingponglabdát, és ugyanúgy menne a biznisz, hogy eddig ment. Ennyi.
1: Látátok már ezt a Eszter Napoli? Nem. De most egy másik műsorra lép föl. Most pikádókat
2: lő. Ahogy ez lövi?
1: Ahogy lelövi a lufikat a pingponglabdával, meg a pikádóval.
3: Sit down, comedy.
1: Érted?
5: Én azt nem értem, hogy suttogni tud. Tudnia kell.
3: De miért?
5: Azért, mert levegő jön ki, tehát levegőt csak vesz.
3: De nem tudja az idegrendszer, nem tudja
2: a szavakat, nem tud mondani,
3: formálnak
2: érted? Formálnak
3: kell a szád, a nyelveddel.
2: Tehát meg elfelejted beszélni, nem tud beszélni.
1: Suttogjál úgy, hogy nem értem, mondjál valamit, úgyhogy csak suttogsz valamit, hogy becsukom a szemem, suttogjál, ott örülünk ketten, suttogjál.
2: Nem tud szavakat.
3: Nem,
1: hülye, ezt értem, nem vagyok hülye. Hát az, hogy Balázs ilyes vagy, ez azért, hogy suttogom,
2: és értem.
1: Hát azért
2: annyire
1: nem vagyok.
2: Nincsenek meg a szavak, érted?
1: Suttogjál úgy, hogy nem tudsz artikulálni. Mondj egy mondatot, hogy nem artikulálsz, csak.
3: De szerintem ez történik, csak semmi nem szólal meg.
1: Szerintem egy sima kedd délután a Gyula. Kedd délután kívánok.
5: Csak a szokásos.
1: Jó, meg Gyula, nyugodj meg. Ülj a padra. Csak a szokásos kedd délután a Gyula. Megint felment a vérnyomásod.
3: Nem tudom, én most már kicsit vágyom rá. Legalább süket legyek.
1: Szerintem ezek... te összeomlanál.
3: Nem igaz. Egy nagyon félre ismersz engem. Én teljesen egy szintet lépnék az
1: életemben. Hagyjál már, megjelenik egy piros pötty a karodon, érted, és izé vagy.
3: Az teljesen más.
1: Azt gondolod, hogy ebolád van Afrikából. Ha elmenne a hangod, szerintem...
3: Mert nekem még dolgom van ebben az életben, de az más.
1: Igen.
3: De az más, hogy ha a hangom elmenne, figyelj, én szerintem nagyon békés, nyugodt életet élnék, mondjuk nem tudom, kommenteket tudnék írni Facebookra, tessék. ott kommentelgetnék, abból élnék.
1: Nem, itt ülnék ketten, te meg mindig pötyögnél.
3: Igen.
2: És felolvasnál a Zsül.
3: Nem, választanék magamnak egy hangot.
1: 10 év múlva ilyen műsor fogunk csinálni.
3: Nem kellett agyfárni. Figyelj, szerintem sokkal hamarabb el fog ez jönni, de választom magamnak egy sima hangot, de olyat a világból.
2: Géphang. Jó. És géphangon beszélni.
1: Oké, okay, akkor viszont fogadjuk meg azt, hogy bárki kap először sztrókot közülünk, egyszer betoljuk ide, jó? Oké? Okay? Kimondunk egy ilyen ígéretet egymásnak?
2: Igen.
1: Tehát abszolút. A bal szemem, ha kacsintok, a jövök, a jobb szemem, ha nem akarok, de ti akkor is hoztok, jó? És egy sztrókkal itt bent kell lenni egy adást, jó? Rendben. Ha csöndes vagy, csöndes vagy, vagy, de itt kell lenned, jó? Hogy Feri! És emlékezni fogsz erre, hogy... Emlékezni fogsz erre, hogy megfogadtuk. Megfogadtuk, hogy...
3: Én csak szeretnék, én most Lacira ránézek, és azt mondom, Laci, akármilyen lesz ez a büntetés, tudd róla, mi hogy én ebben nem vettem részt.
1: Semmilyen.
3: Én nem aláztam meg a beszédképpen.
2: Senki nem aláztam meg a sztrókosokat.
3: Nem aláztuk meg őket. És nem fogom Ferit kihozni az otthonból.
1: Pont azt mondom, hogy bárki először...
2: Ez az egyetlen őszinte rész volt, hogy engem nem hozolt ki.
1: És a többiek nyelvtörőket adnak neki, jó? Nehéz szavakat és nyelvtörőket, és az lesz a játék, hogy kik mit mond Feri. Lecseréljük végre ezt a rohadt fekete Ferigen nevet. Mit mond Feri? Hogy mondtad Feri?
3: Ami az a durva...
1: Hát ez nagyon jó. Mit mond Feri? A szponzorunk a klímagyártó, a Samsung 100.000 forintos készpénz. Mondjad Feri, hogy mondod? Jézus! Hát jó, hát akkor ez is
3: Anna, hagyj kérdezni, hogy te...
1: Ez nem múlt engem talanul.
3: Én annál szerintem megkérdezni a Dadogósok Érdekvédelmi Szövetségétől, hogy...
1: Természetesen, ez egy vicces reggeli műsor, mi viccelünk. Viccelünk.
6: Pont ezért.
3: Így van,
6: pont ezért.
1: Ez egy vicc. Azt mondják Ferinek minden este, igen, hogy iszik egy fröccs.
2: Ahhoz már több kell, ha mert.
1: Hát ez azért már azért jóval több kell. Ja, Istenem! Ja. Nagyon jó, megvan az új játékunk, örülök. Egy tökről jóta dolgozunk azon, hogy legyen új fekete férjegen.
3: Én ugyanúgy ezek a kis szabó most leírta, hogy ő hogy érez.
1: Csak SMS nézek. Na jó, egy jó focis játékkal ezt meg tudjuk fejelni, szerintem.
3: Én mindenkinek szeretnék elnézést kérni, és jelezni, hogy ez a társaság nagyon nagy mennyiségű cukorhatás alatt van. Most szakad be.
1: És egy kis időjárás, hogy
3: Szatmáriú, nagyon boldog lenne.
1: Szatmáriú. Adj egy játékost, Anna. Adj egy játékost. Ide nekünk egy játékost. Halló, jó reggelt.
7: Nem egyet, kettő.
1: Kettő. Bea. Iza. Iza, szia, Iza. Halló.
7: Sziasztok.
1: Halló, Iza. Mi a helyzet, Iza?
3: Nem mered felé.
7: Minden rendben. Én azt nem tudom, hogy most itt kell hallgatni benneteket, vagy a rádió.
1: A füleden, Iza, füleden.
7: Jó, oké, itt vagyok.
1: Az a legfontosabb, minden másod már részletkérdés. Hát ahol kell szerencsét, de amikor telefonban itt vagy, az egyszerűbb.
7: Jó, oké.
1: Jó? Feri fogja feltenni a kérdéseket, de már úgy látom, hogy...
3: Jó, hát megy az első kérdés.
1: Jó, hát az első kérdés. Jézus. Te jó Isten.
7: Na, szóval.
1: Na, várjál, adjuk még neked Attilát. Szia, Attila!
8: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nem jó helyzet, Attila, honnan hívtál minket?
3: Ne csaljál!
1: Legyen vissza normálba, Feri! Mi a helyzet, Attila?
8: Jelenleg Ausztriából, de egyébként Békésmegyei vagyok.
2: Ez jó.
1: Na jó, van, három darab kérdés. Hogy javul az állapotod, Feri, a becsát? Feri, nagyon rohamosan javulsz, Feri,
3: Békésmegyei vagyok, az jó.
1: Nagyon javul az állapotod, Feri, a mindenit neki. Attila, mivel foglalkozol?
8: Futárkodsz,
1: jó, várjál. Itt eltörtünk egy kicsit, ne arra úgy csak. Kitaláltunk egy új játékot, mi nagyon szeretjük. Kérdés, hogy máshogy fogja szeretni. Na figyeljetek, három darab kérdés megy, és... Már mindegy, ez most már elúszott ez a megszólás. Szóval, hogy három darab kérdés, egy-egy, aki ha döntetlen, akkor egy döntő kérdés, jó?
2: Eszter.
1: Az a jó, hogy... Az a jó, hogy közben a sales osztályunk hozott szponzorokat, akik ott állnak átatok mögött, gondolják, na ezt a műsort mi is akarjuk támogatni. Ezek tényleg jól érzik magukat. Megjött egy szponzoros bemutató van itt álltunk mögött. Na tehát, figyelünk! Bea, tiéd az első kérdés. Ja, mindkettőtöké, aki tudja a választ.
2: Na, azóta, hogy Anglia 1966-ban megnyerte a világbajnokságot, hányszor jutott túl a...
7: Legyen dönt!
2: Negyed döntő. Ne, elment a hangom. Jó?
7: Hatszor,
1: igen.
8: Négyszer.
1: Jó válasz.
2: Kétszer,
1: így van.
2: Kétszer.
1: Akkor aki közelebb van, az nem?
2: Így van.
1: Jó,
2: jön a következő. Melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon, anélkül, hogy valaha megnyerte volna a Árnát?
1: Igen.
2: Na, melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon, anélkül, hogy valaha megnyerte volna a tornát? Egy országot kérünk szépen.
8: Portugália.
1: Igen, akkor tényleg nem. Jó lehet a tipp. Oké, Bea? Iza?
7: Iza. Melyik Portugáliát mondtam?
1: Portugáliát mondják.
2: Mind a ketten rosszat mondtatok, mert a holland válogatott.
1: Hollandok?
3: Nem hallottam, mit mondtál? Melyik válogatott?
1: Hollandok nem nyertek VB-t
2: soha. 74, 78 és 2010-ben is második.
1: A minden segít neki, ezt is megtapsoljuk.
2: Na jó, akkor egy pont eddig a fiú versenyzőnké. Itt az utolsó kérdés. Ha Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is pályára lép a 2026-os világbajnokságon, hányadik világbajnoki szereplésük lesz?
1: Annyi, hogy Lionel, de enged, ez ma
2: Lionelnek.
1: Ez ma a legkevesebb.
2: Lionel
1: Messi. Ez ma a legkevesebb problémánk.
2: Igen. Nem ez lesz a bűnti. Nem. Hanyadik világbajnoki fellépésünk lesz ez?
1: Lionel az a Ricsi. Tényleg, hogy a Lionel a Ricsi, te hülye.
2: Lionel.
3: Én soha többé nem szólok meg.
1: Igen, tehát a Lionel nem érdekes. Jó, szóval, hogy akkor hányadik világbajnoksága lesz?
7: 35.
1: Kinek a Messinek a 35. világbajnoksága? Ezt felszorzom mindjárt, akkor rohadt idősen lesz.
2: Nem együtt, külön-külön. Tehát ja. Lionelnek.
1: Azt gondolod, a 35. VB-jelen, az 120 éves lenne most. Ugye?
7: Az oké, együtt.
2: Nem együtt, külön-külön, de ugyanannyiszor, milyen mind a ketten kint vannak, ugyanannyiszor vannak kint VB-n.
1: Kicsit aggasztján, 120 éves, de még nagyon... Tessék? 10. VB-je lenne a Messinek.
7: Bocsánat, nem. 5.
2: Igen, mit mondasz erre? Te másik játékos, akinek a neve? 6.
1: A jó válasz pedig?
2: 6. És ez új csúcs.
1: Új csúcs, nagyon jó, gratulálunk. És akkor ezzel megnyerte... Ezzel megnyerte?
2: Megnyerte Attila.
1: Attila!
8: Bea. Ez a, köszönöm!
1: Puszilunk be a közi! Iza, bocsánat, Iza ne arra, hogy puszilunk. Ez van, teljesen elment ez a megszólás. Bea, mutatjuk, hogy mit nyertél. Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, megőrülés.
4: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jóvoltából.
8: Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
1: Hát örülünk. Örülünk.
8: Én is örülök.
1: Vigyázz magadra. Köszi, Erdély.
8: Olyan nagy... Sziasztok.
1: Neked is, csáó, bocs, itt a káoszért. Hello, Attila, csáó.
3: Hogy nem olyan, egy Star Wars karakter?
1: Feri?
3: Aha.
1: Zsene, ezt hozni. Mondom, megvan az új játék, ezt hozni.
3: A Dagoba rendszerből jöttél.
1: Azt beszéljük meg, hogy igen, nem, ezt nem mondom. Jó, oké, okay, fél tíz van pontosan. Jövünk mindjárt, itt vagyunk a nap legjobb pillanataiban.
6: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
13: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
14: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
18: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
20: Reklámot hallottak.
21: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogs legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Északon borongós idő lesz, máshol több órás napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. Megkezdődött a Tisza virágzása. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyó medrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. 11 helyszínen több mint 100 programmal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket június 20-án a Múzeumok Éjszakáján, Szombathelyen. A látogatók régészeti, történeti és fotoművészeti programokon is részt vehetnek, de vezetett intézetlátogatás keretében bemutatják a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet működését is. A fogvatartotti zárkák, a szolgálati kutyák munkáját és a börtöntörténeti kiállítást. A Múzeumok Éjszakája szombathelyi helyszínei 17 és 24 óra között várják a látogatókat. A Fülöp-szigeteken még tart a mentés a hétfői erős földrengés után. Eddig hivatalosan 37 ember halálát erősítették meg, csaknem 500-an megsérültek. Az ázsiai ország déli részén csaknem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Híreink végén az időjárásról. Északnyugaton várható felhősebb idő, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Napközben egyre inkább az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet délután 26-33 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél hűvösebb lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 5 perc múlva 3:40, és nap legjobb pillanatai. Volt egy Magyarország-Kazasztán meccs, őrületes gólokkal.
2: 3-1-es siker,
1: egyébként igen, 3-1-es, 1-0 vezetek a kazakok, aztán megráztuk magunkat a fél időbe a fiúk, kiszaladtak újra a pályára, 3-at bevartak. De hogy leszakadt egy pókkamera, ugye ennek ez a neve, hogy pókkamera, az Opcsitől egyébként 3 méterre, ő ott valószínűleg újjászületett, és ezekről a hirtelen fura, kicsit ilyen megmagyarázhatatlan balesetekről beszélgettünk, mindenki élt már át ilyet és hasonlót, már nem az, hogy rászakad a fejére egy pókkamera, hanem hogy valami egyszer csak felrobban, vagy megsemmisül mellette.
3: Például, hogy ma mi melletted?
1: Mami. És vendégünk volt Vazek.
2: Igen. Ő is itt volt
1: velünk. Bocsánat, megvágott a cukor, mint az ipari áram.
3: És vendégünk volt Dobrev Klára.
1: Bocsánat, kicsit úgy érzem, hogy 32-es lett a cukrom, és szürke ágom kiült. Szóval Fazekas Ádám cukrászmester volt a vendégünk. Mert hogy ő bejutott a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be, érted?
2: Hall of Fame-be
1: bejutott, hát ez az, hogy...
3: Na, az alapanyagok hogy... csatája, Hall of Fame.
1: Hall of Fame, hát a Brandoli nagyon jó volt a Hall-ba, úgyhogy szerettük. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy Ádámmal beszélgettünk a fagylalt készítésről, őt nagyon kedveljük, meghívtuk újra.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: A világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
2: Fagyit?
4: Például, ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt.
1: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát Nagyika megcsinálta neki, ez benevezett a nagy fagylaltjával.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
1: Hogy
4: oda meg kell
1: minden.
4: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptedet, egy vaníliafagyira, most mondtam valamit, mert lehet, hogy kiúzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
1: Vannak ilyenek, hogy fagyiral a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
4: Igen.
1: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
4: Mindenképp trendek vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
1: Ja, hát na, az mi ment az elmúlt egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
4: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondják, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
1: Mi most a specialitásod?
3: A rágógumi.
1: Most kísérletezel valamivel, kísérleteztél, nem?
4: És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
2: Unikorn is vagy?
1: Ez a Kápia Málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
4: Igen, Kápia Málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a Kápia Málna például a fagyladot.
1: Kápia paprikából.
4: Kápia paprika és málna.
1: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
4: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
1: És működik együtt a két íz. Abszolút, de ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
4: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
1: De az nem, most nem akartak ezzel a kategóriát összesen, hogy hotdog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
4: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
3: Csak azt mondták,
2: hogy mennyire
4: finom. Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
1: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy, egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
4: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésre tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vaníliarútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már mára mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból.
1: Csávónak milyen lélek jelenléte van egy második születésnap? Figyelj, nézd, hopp! Anyám, egy közelítő leszakadtak, hát akkor már csak fölveszünk, hogy leszakadt a kamerét, és hátrál a Steadyvel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Ez ilyen új szülinap. Új szülinap. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és egy centire tületbe csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
5: Kicsit ilyen paranormális jelenség.
1: Paranormális jelenség.
5: Ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
1: De az opcsinak ez egy új születésnap
3: mindenképpen. Én a várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámék, azért kell bezárni, amikor viharon az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
1: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
3: Nem tudom, miért csinálják ezt.
1: Ez miért, bejön, ez milyen generációs probléma, hogy egy komplett generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosadták a gömbvillámtól? És a viharban azt nézted, hogy mikor jelenik meg egy spontán eltűnő valami, ami megöl?
3: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ.
1: Volt egyszer egy ilyen egyébként, ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön. Hátrébb létem, ez kaspályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
5: történet. Az egy figyelmeztető jel volt.
1: Halló, jó reggelt!
6: Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Rád esett a kötél?
6: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen. A meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert az első gól már megvolt. Mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám meg az úrra esett. De hát ez egy ilyen gumikötél volt, és amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni a darabjait a kötélnek.
5: De ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
6: Akkor igen, én rám is az úrra.
1: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, érjégi kérdezik, többet
6: beteg Szabi vagy. Nem értem, most tartok.
1: Ne csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt, tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
6: Így van, nagyon jó volt a meccs. Nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, hát nem semmi élmény élőben nézni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
1: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra akkor, ciao.
6: Hello. Sziasztok.
1: Hello. Meleg helyzet volt, már nem beszartam, üdv a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De
5: mit láttál zuhanás közben?
1: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsénk az volt, két gyerekkel, ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem?
3: Még a helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett, az ütközést azonban ripityára tört.
5: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
1: Jézus, na, az úristen!
5: Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallott, hogy...
1: De mi, alámosta a víz? Vagy
5: hát megnyomta a hó.
1: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összedőlt a ház eleje.
3: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
1: Mikor minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek.
3: Én megint
1: el kéne menni fogadmosni, meg zuhanyozni, basszus. Hát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek nagyon kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
3: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
1: Jó, azért.
5: Minden reggel kihúzzátok.
1: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
3: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
5: kell. És akkor mindig meg.
1: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram, a férje rákötötte.
3: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
1: pitty, és végig a karácsonyi vásár a bazilikán elsütétedik, az is oda van bekötve.
3: Mindent a kis galambomnak, na!
1: Jó, meg is, sötét lesz Ferencváros.
3: Így van.
0: Balázsik! A Rádió Egyen!
1: Na gyerekek, akkor elköszönünk, elröppent ez a mai nap is, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját, és...
5: És jövünk holnap, kivéve, aki nem.
1: Kivéve, aki nem jön.
3: Reskó Eszter távol maradt a rádió műsortól, miután cukorkómába esett.
1: Szaktanári! Szaktanári! Azonnal! Rújjuk ki neki, holnap Juliska. Holnap Juliska van.
3: Igen, nem sokára, most már kiírták a vakációt a táblára? Soriba?
1: Szerintem írják most Káció? Már, igen. Áció lehet, most Káció nem veszi föl igazából a naphallgatója. Kációnál tartunk, vagy Akáció, hol tart? A hétvégére fölkerül a V betű, nem? Jövő, ez jövő héten kell? Jövő héten fölkerül. Akkor Ció van, vagy Ió?
3: Nem, csütörtökön kezdődik. Mert csütörtökön? Mert öt nap vakáció.
1: Akkor van, ő, kicsit több. De hogy a csütörtökön kezdődik. Szerinted mennyire vagyunk kész a cukor? Kilencnek a pie és a izé.
3: Igen, és jól van, gyerekek. Átlagformálom a kettőt, ezt leveszem a végére. Szerintem csütörtökön kezdődik.
1: Csütörtökön jövünk mi is holnap. Akkor Juliskával puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao.
0: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
2: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
1: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
2: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Különleges környezetben nyaralna? Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai slágerben. Jó munkát kívánok mindenkinek. Hát ilyen változóan napos felhős az idő. Meglepetésszerű esőket kapunk a mai nap folyamán. Aztán estétől érkeznek majd a komolyabb felhők. Délnyugaton heves zivatarok is várhatóak majd. A hidegfront szelet is hoz magával. És lehűlést. Holnap már csak 22-23 fok körül alakul a hőmérséklet az ország legnagyobb részén.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: megszólal Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
3: Június 13 és 19 között.
2: Ez az!
3: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
4: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékestetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és az aktuális kedvencet indítottam most BB Rexától. Nagyon szeretjük ezt mi Rádió Egyesek, New Religion. Az énekesnő pedig nagy kutyabarát, egy fekete keverék kutyusa van, kis testűebb, ezért vicces, hogy a neve Bear, medve. Egy állatmentő szervezettől fogadta örökbe még 2016-ban, és mindenhová elkíséri BB Rexát. Órákig ül vele a stúdióban, vele turnézik, és már nagyon jól alkalmazkodott a mindig hangos környezethez. Nagyon jókat alszik állítólag a színpad mellett. BB Rexa, New Religion! Ennek kérek most hangerőt itt a Rádió Egyen!

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A következő zene jó óra elején jön a varázslat. Lady Gaga, Abrakadabra, ezzel indítom az újabb órát mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is te!
13: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
14: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-C-O.hu.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
17: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
18: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
19: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
19: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A nyár pedig ma olyan változóan napos felhős lesz. Estétől érkeznek a komolyabb felhők nyugat felől, esővel, délnyugaton, heves zivatarokkal, és persze széllel. Ma még lesznek olyan területek, ahol 32-33 fokot is mérhetünk, holnap viszont 22-23 fok lesz a csúcs az ország legnagyobb részén.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: hová?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhe!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Közlekedési infókat kaptam. Edmond azt írta SMS-en, volt egy baleset az M51-esen a 28-as kilométernél az M5-ös felé haladva. Félix is súlyos balesetet látott Szentendrén a 11-es főúti csomóponthoz közel. Itt a

Ma is sláger megy. Taylor Swift-től most, aki megmutatta, hogy egy szerelmes dal is lehet lendületes, a nehézségek utáni ellenálló képességünkről szól, nem titkoltan szerelmének Travis Kelce-nek címezte.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
12: Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Megkezdődött a tisza virágzása. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. A Balatonnál jellemzően szakácsból és felszolgálóból van hiány a nyári csúcsszezon előtt. A térség turizmusa emellett a rövid, 3-4 napos nyitvatartással és a hétköznapokon kieső forgalommal is küzd. Közben egyre nagyobb a munkavállalók bérigénye is, ami az árakra is hatással van. Többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A maximumok délután 21 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: Ezek az igazi mai slágerek
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió 1-en.

Megy, és ez itt már a szerda kora délután. Ebédidőben találkozunk, szokás szerint paksi hallgatók, jó étvágyat kívánok, és remélem sokan velünk tartottak már a délelőtti órákban is. A mikrofon mögött Molek Csongor, pontban kettőig, és jelentkezem a Daily Mix keretein belül a legjobb zenékkel és különféle feldolgozásokkal. A korábbi kedvencek listájából jön most egy dal. Axwell és Ingrosso zenél nekünk, és meghallgatjuk a More Than You Now című számot.

0: Sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió 1-en.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert pörgetjük még mindig azokat a felvételeket, meg eddig is pörgettük, amelyek azoktól az előadóktól jönnek, akik felléptek a Rádió 1-es születésnapi fesztiválon. Idén például, hát most a holland DJ zenél paksi hallgatók, Sam Feld, és igen tempósra sikerült a most következő felvétele, a címe Heart Like Mine.

0: back!
1: 105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Pakson és a környékünkön. Elég sokan vezetnek, mindenkinek jó utat kívánok. Az 51-esen ma is lassabb a haladás útszűkület miatt a 114-es 127-es kilométer között. Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton erre is figyeljenek, végzik az útkarbantartási munkálatokat. Most David Guetta és a One Republic nyári slágerit meghallgatjuk, a klip is hozza a nyári feelinget nyilván, és egy ózondal az eredeti 2003-ból, ez az I Don't Wanna Wait. Let's make

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 10-e van, 13. éve a Szecesszió világnapja mai, és névnapos hallgatóink a Diánák, Gréták, Margitok, Gitták és Bácsok. Aki ünnepel, legyen szó bármiről, szülinap, névnap, akár házassági évforduló, Isten éltesse őket nagyon sokáig itt Pakson és persze a környékünkön. Hyperton zenél nekünk, aki dolgozott együtt David Guettával is annak idején. Most Norma Jean Martin énekesnővel a közös számuk szól, az Out of My Head. Oh.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai slágermegyhez, mert a szerda kora délutánunk, ideértünk a hétköznap kellős közepéhez, Paks és a környék, üdvözlök mindenkit! Kettőig tart a Daily Mix, és kettőig tartózkodom én is a stúdióban. A nevem Oleg Csongor, Ray Dalton segít beindítani a következő órát. Egyre több önálló sikerfelvételt kapunk tőle, ez is ilyen, a Blood Running, amellyel kezdünk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és maradunk nyilván a vármegyénk határain belül, kedves paksi hallgatók. Csak visszakanyarodunk még a gyermeknaphoz, kiváló hangulatban telt Tolnán is, az Altaripa Szabadidőparkban, írja teol.hu hírportál. A kisebbeket kézműveskedés, arcfestés, pónilovaglás, ugrálóvár és trambulin is várta, a nagyobbak pedig füstsátorban telték próbára a bátorságukat, halmászásban az ügyességüket, de volt szabadulószoba, sárkányhajózás, különböző ügyességi játékok, és a vízigömbben a vízeljárást is meg lehetett tapasztalni. A nagy érdeklődés mutatta az is, hogy szinte mindenhol sor állt, és a gyerekek kivárták, hogy kipróbálhassák az izgalmas feladatokat. A szervezők köszönetüket fejezték ki mindenkinek, akik kivették a részüket a program megvalósulásából. Aztán ugrunk Bonyhádra, kedves hallgatók, hiszen kicsik és nagyok is imádták, idén is óriásit ment a lánglovagok találkozója Bonyhádon. 14. alkalommal telt meg élettel, szirénaszóval és történelmi időutazással Bonyhád, ahol idén is megrendezték az említett nemzetközi találkozót, a rendezvény pedig nem csak a szakma elhivatott képviselőit, hanem a családokat és a szórakozni vágyókat is a városba vonzotta egy felejthetetlen egésznapos program sorozatra. Az esemény mögött idén is példaértékű civil és szakmai összefogás állt, a találkozót a Bonyhádi Katonai Hagyományőrző, Hadisírgondozó Kulturális Egyesület, valamint a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösen hívta életre, bizonyítva, hogy a múlt értékeinek tisztelete és a jelen biztonságáért végzett munka

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kedves hallgatók, hát benépesült a hétvégén az atomerőmű eset csónakháza. A tavaly átadott létesítmény környékét ellepték a kicsik, ameddig a szemen látott, nyüzsögtek a fiatalok, az idősek, a családosok, és persze a baráti társaságok. És a Paksi Egyesület a vízi nyílt napján a Duna mindkét partját birtokba vette. Az egyik oldalon exatlon jellegű akadálypályára várta a kilátogató fiatalokat, de volt társasjáték és ugrálóvár is, aki pedig valóban a vízi élményért jött, átevezhetett a folyó túl partjára, ahol karibi hangulat várta, beachbárral és zenével, strandjátékokkal, vagy pihenésképpen napozóágyakkal. Dr. Kovács Antal, az Atomerőmű Sport Egyesület nemrég újra választott elnöke említett infókat a teol.hu hírportál munkatársainak, és ahogy mondta, a Paks egyik nagy értéke, természeti adottsága a Duna, és bár sokan élnek itt és kiélvezik ennek minden örömét, de még ennél is több van ebben a folyóban. A klubnak van egy világszínvonalon működő kajakkenu szakosztálya, de ennek nem csak a versenysportról, de a szabadidő kultúrát eltöltéséről is szólnia kell. A teol.hu hírportálon találják a teljes beszámolót. Most énekel Bibi Rexa és zenél a Faithless, egy korábbi slágerüket, mármint a Faithless korábbi slágerét modernizálták, ez a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A paksi hallgatóknak kívánok jó utat, akik közlekednek most is, és kocsiban hallgatják a Rádió 1-et. Hát végeznek útkorban tartási munkálatokat még mindig a környékünkön. Például a 6-oson, a 110-es kilométer környékén útszűkület van érvényben, és ugrunk egy picit messzebb, az 5301-esen, az 55-ös kilométernél hasonló a helyzet. Sabrina Carpenter énekel a 6. albumáról, ez az Espresso.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. június 10-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A napokban végéhez ért a Paksi harmadik kor egyeteme 2025-2026-os tavaszi szemesztere. A programsorozatra az életre szóló tanulás jegyében ezúttal is változatos témákkal várták az érdeklődőket. A szemeszter záró előadását professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartotta, önkormányzatiság útelágazás előtt címmel. A szemeszter szakmai vezetője, Nagy Anka Teodóra Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője kiemelte, hogy a programsorozat célja az volt, hogy az együttműködés szellemében egy élményszerű, ugyanakkor elmélyült tanulási folyamatot biztosítsanak a résztvevők számára. Heringes Anita polgármester hangsúlyozta, hogy a harmadik kor egyeteme fontos szerepet tölt be a város kulturális és közösségi életében, és a nagy érdeklődésre való tekintettel a program folytatása biztosított. A fél év során több mint 100 fő látogatott el az előadásokra, közülük 72-en legalább 3 alkalommal vettek részt az előadásokon. A szemesztert emléklapok átadásával zárták, amelyen részt vett professzor dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar dékánja is, aki kiemelte, hogy a tanulással nem csak a világot, a körülöttünk lévő valóságot ismerhetjük meg, hanem önmagunkat is. A vetésivarjak szexárdra történő betelepülésükkel évek óta nagy problémát okoznak a szexári lakosoknak, az általuk okozott gondot pedig az erős környezetvédelmi szabályok miatt folyamatos kihívás jelentenek az önkormányzatnak. A vetésivarjú védett státuszú faj Magyarországon. Természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Az állomány gyérítése, a madarak riasztása, a fészkek levétele a természetvédelmi hatóság, vagyis a Tolna vármegyei kormányhivatal engedélyéhez kötött. A városvezetés minden évben megkéri a hatósági engedélyt a fészkek levételére, így történt ez ebben az esztendőben is. A madarak által rakott fészkek jelentős százalékát az Aliszka Terra non-profit Kft. Munkatársai kosaras autó segítségével eltávolították. A vonatkozó jogszabály lehetőséget ad arra, hogy fészkelési időszakban is eltávolíthatók legyenek a fészkek, de ehhez a közegészségügyi okoknak fenn kell állnia. Ezen indokra hivatkozva az önkormányzat kezdeményezte is ennek engedélyeztetését a természetvédelmi hatóságnál, azonban a hatóság ezen kérelmüket elutasította. A városvezetés foglalkozik a problémával, további részletek a szexádi hírek oldalán. Bács-Kiskunban, beleértve a bajai adatokat is, egy hét alatt 47 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben 15-en sérültek meg. 18 olyan autós igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak. Olyan sofőr azonban nem volt, aki ittasan okozott balesetet, írja a Baum portál. Az ittas autóvezetők ellen eljárás indul, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják, derül ki a rendőrség közleményéből. A megengedett sebesség határokat legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint. Egy sofőr az 5205-ös számú úton 107 km/órás sebességgel ment. Egy sofőr a megengedett 50 km/órás sebesség határ helyett 96 km/órával száguldott. Az 53-as 12-es számú úton 155 km/órával ment a megengedett 90 km/óra helyett. És Kiskunhalason az 53-as számú főúton 118 km/órás sebességgel hajtott az autós, 312 ezer forintos bírságra számíthat. Dunaföldváron a Beszédes József Általános Iskola angol versenyt szervezett a 6. évfolyam számára. A verseny témáját II. Erzsébet születésének 100. évfordulója adta. A diákok rendkívül lelkesek voltak. 37 tanuló vett részt a versenyen, a gyerekek csapatokban dolgoztak és készültek, a dunaföldvári malom által pedig minden résztvevő jutalomban részesült. Az első helyezett Fehér Sára, Stingli Petra, Széles Márton és Tóth Vivien a 6. C és 6. D osztály tanulói.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paksi hallgatók, holnapra, csütörtökre csapadékot mondanak a hozzáértők itt a középső ország részben. Eső, zápor, gyenge zivatar is jelentkezhet, és akkor erősebb szélmozgásra is számítani kell, ezt már tudjuk. Viszont a késő délutáni óráktól a napsütést élvezhetjük majd. Olyan 22-27 fok körül alakul a csúcsérték kora délután. Teddy Swims a következő számát már utcazenészekkel is előadta. Ezt láthatjuk a közösségi médiában. Meghallgatjuk a Door című felvételt.

95.7.75 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix-szel folytatjuk, aki többször is lépett már fel Magyarországon, hát leginkább a nevesebb rendezvényeken, fesztiválokon. Most a Butterflies című számát együtt még meghallgatjuk, mivel ideértünk a mai búcsú slágerhez így szerda kora délután, kedves paksi hallgatók. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Érezzék jól magukat, maradjanak a Rádió 1-en. 2-től jön Györke Atis, holnap pedig hozom majd a Daily Mix műsort. Szokás szerint ebédidőben. Molek Csongort hallották. Hello!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: egy csak igazi mai sláger megy. Most éppen az egyik DJ-től, Regán Lilitől, aki szerintem azért is készít ilyen dalokat, hogyha például egy nyári buliban megszólal, akkor hatalmas energiát adjon. Viszont a nyár ma egy kicsit takarékra teszi magát, jönnek estére nyugat felől a felhők, az eső, a szél, és a hidegfront elhaladta után 24-26 fokok lesznek az országban a hét második felére.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, zenéből nincs hiány, a folytatásra előkészítettem Taylor Swift slágerlistákat vezető dalát, az Open Light mellett kiderül majd, hogy nincs szakember a Gorgon City-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
3: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
9: I'm Dua Lipa.
8: Csak ma is láger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát drága Rádió 1-esek, ha egy nyári buliban vagy egy tengerparti szórakozó helyen sikerült a Taylor Swiftnek italt rendelni, kicsi az esély, tudom, de hát, hogyha mégis az élet úgy hozza, akkor tessék neki vodka kólát rendelni, nagyon meg fogja köszönni, imádja, de csak is diétás kólával. És ha már nyár hangulat, az

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát kérem szépen, nem lesz foci VB Ed Sheeran dal nélkül, mert hogy az idei hivatalos foci VB himnuszt, amit ugye Shakira énekel, Ed Sheeran is jegyzi. Tőle, Ed Sheerantől hozok egy dalt a következő óra elején, amivel rengeteg ideig volt a listák élén. Ez az Aziza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
17: Emlékezetes külső dizájn, igen kényelmes belső tér, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron.
18: Skoda Octavia Joy akár 10.699.000 forinttól, és Skoda Karoq Joy akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom! Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket!
19: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132, aliszkaauto.hu. Skoda.
20: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
21: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
22: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában. Ahol!

Hallgasson most a rádió egy hallgató az országban. Lehet, hogy éppen más az időjárás, de a szerdai munkakedv meglepően egységesen alakul. Csak jelezném. Úgyhogy legyen itt még vidámság, hölgyeim és uraim!

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hát estig szépen beteszi a lábát a hidegfront az országban nyugat felől, hoz majd esőt, szelet, de mi lesz majd a következő napokban? Utána a vastag felhőzet átvonulta után napsütés lesz, ezt mondják a szakemberek. Pénteken, szombaton fátyol és gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, 25-26 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

0: Csak igazi mai sláger megy, és velünk lehet idén is bejutni a legjobb bulikba, fesztiválokra. Jövő héten újra szórjuk majd a páros belépőket, hogy hová, azt már is megmutatom, aztán készülök olyan zenékkel, mint Accent-től a Don't Leave, egy nagy kedvenc is érkezik majd Eva Max-től a Kings and Queens, vagy éppen az Abrakadabra Lady Gaga-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Shop

0: Rádió Egyen.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, változott a stílus, nem is kicsit, elég rendesen. Heart Like Mine, Sam Feld következik, aki mindig is vidám nyári a zenéket készített, de a 2025-ben kiadott Time After Time albuma már sokkal személyesebb lett, mint korábban. Apaságról, családról, az új élet szakaszáról szól. Hát öregszik ő is, Sam Feld. Mondjuk a járókeretet még nem kell megrendelnie, mert óriási partikattól, és ezt a dalt is nagyon szeretjük tőle. Heart Like Mine!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ráadásul öttől ma is mixben. Lotfi begiáll majd Juhász Gergő mellé a DJ pultba, addig viszont eltöltjük a következő zenei órát együtt. Üdvözlet mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdek mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Építkezik, felújít. Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.
12: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu, vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pontvezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
13: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarra! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
14: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
15: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
16: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
17: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
4: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most. Rádió 1. Indul.

Itt a Rádió 1, 8 perccel járunk 4 után. Bárkinek van közlekedési infója, szóljon a Rádió 1 fordulóterútján 20-as 311-111. Ezt Pogitól kaptam. 8 kilométeres a dugó Budaörsnél, az M1-es, M7-es közös szakaszán Budapest felé. Baleset volt ugyanis a belső sávban. És szintén M1-es, ez ördög infója. Bicskénél azért van torlódás, mert egy kamion defektet kapott a 33-as kilométernél a hegyes halom felé haladó oldalon, és a főváros felé tartó átterelt sávot is lezárták oda, és vissza csak egy-egy sávon lehet autózni. Kitartás mindenkinek, jó utat a Rádió 1-jel, autós barátaim kapnak egy dalt, a Fastboytól most indítom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

stílusváltás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A dance dalok egyik legkeresettebb, legjobb énekhangja Bibi Rexa a folytatásban, akinek a mentális egészségével volt baj régen, bipoláris zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. Bibi Rexa, a dokiknak hála, mostanában nagyon jól érzi magát, kiadót váltott, rengeteg a fellépése, ez a dala pedig egyre több slágerlistán number one. Hölgyeim és uraim, ez a New Release.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. Közöttük hamarosan egy fiatal olasz DJ dalával térek vissza. Előkészítettem és hamarosan adom Hypaton igazi mai slágerét. Out of my head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
8: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
12: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
14: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
15: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
16: Skoda.
17: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Miért hallgatják egyre?

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 5-től jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, most 16.42-kor közlekedési infók. Simi szólt, hogy Budapesten nagyon lassú a Könyves Kálmán körút, a Rákóczi híd felül a buszpálya udvar felé haladva. Dávid írta, hogy lezárás van a 10. kerületi Sörgyár utcában a Kada utca és a Bodza utca között. Nemrég ugye megtudtuk, óriási a dugó Budaörsnél, az M1-es M7-es közös szakaszán Budapest felé haladva, baleset volt ugyanis a belső sávban, szintén M1-es, Bicskénél azért van torlódás, mert egy kamion defektet kapott és szalagkorlátnak ütközött a 33-as kilométernél a Hegyeshalom felé haladó oldalon, úgyhogy a főváros felé tartó átterelt sávot is lezárták, oda és vissza csak egy sávon lehet autózni. Kitartást, jó utat a Rádió 1-jel, várjuk a további infókat!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
6: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
5: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
6: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
7: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100.000 forint. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyíkó.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra!
14: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
16: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugolab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
17: Hello, Megan vagyok. A Skynord legújabb fejlesztése. Segítek, hogy még szebb lehess.
3: Ez nem szifi. Megan a legfejlettebb technológiájú kozmetikai innováció. Látványos eredmények az arcon és a testen, fájdalommentesen, egy plasztikai műtét hatékonyságával. Ismerd meg Megant Pakson az Aranyos Kozmetikában. aranyoskozmetika.hu.
18: Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
19: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri állatkertben. A Győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
3: Tóth Zoltánt, a Győri állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
20: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
21: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, isteni lesz velünk ez a következő 60 perc. Lotfi Begi, a mai Rádió 1 Live Mix. Hello Begi!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
1: Tudjátok nézni is a műsort, nem csak hallgatni, nagyon keveset fogunk beszélni, nagyon sokat fogunk zenélni, induljunk el!
2: Az órát pedig már is Tóth Abigail-le fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en. A Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: isteni zenékkel, nem igaz? A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live. Mix mellettem Lótfi Begi a lemezjátszói mögött. Fontos közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé a 33-as kilométernél. Mind a két irányban jelentős a torlódás. És sokan kérdezitek, hogy mi történt Nyírbátorban, tudunk-e valamit a városba befelé, és az onnan kivezető utakon is nagyon lassú a haladás. Kigyulladt egy Baromfi feldolgozó üzem, tehát Nyírbátorban a környező utakon emiatt van nagyon sok lezárás. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Jó a pólót, Begi, üzeni SMS-ben Martin.
1: Köszönöm szépen, bár ez egy nagyon egyszerű, basic fekete póló.
0: Szerintem ez a legnagyobb ok egy pasinak egy pasitól, hogy egy teljesen fekete márkajelzés felirat, meg minden nélküli pólóra azt mondja valaki, hogy jó.
1: Igen.
0: Ennyi.
1: Köszönöm.
0: Megi elegáns.
1: Köszi.
0: Szívesen, megyünk tovább.
1: Megyünk tovább egy régi dal új köntösben. David Guetta tudja, hogy hova kell nyúlni, és ez mindig bejön neki. Érkezik Milky és David Guetta közöse, ez a Just The Way You Are. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem. Az igazi. Ma is lágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok, rengeteg az üzenet. Tiszteletem uraim, hát nem volt túl fényes lelkileg a mai napom eddig. Eddig? Most ugyanis táncolok egyedül a műhelyben, valamit tudtok, ölelés, Lóci mester.
1: Ennek örülünk, és ne hagyd abba a táncot.
0: Így van.
1: Dance, dance, dance!
0: Yes! Pacsi Geri hatalmas partit csinál nekünk ma is Begi Fehérvártól, a fővárosig az M7-es. Szokatlanul tempós és csendes, ez pedig Jóci üzenete volt, nagyon szépen köszönjük. Hát mi viszont nem leszünk csendesek a mai Rádió egy Live Mix fináléjában, jön az utolsó 15 perc.
1: Így van, egy nagyon különleges dallal megyünk tovább, egy újdonsággal, ami szintén elsőként a TikTokon kapta fel a fejét, vagy tűnt fel, és most már tényleg a TikTok az mérvadó, tehát ott a kis rövid videókban, ha valami beakad, az algoritmus berántja, akkor ténylegesen több millió emberhez ér el, és egyébként most már a producerek és előadók is úgy készítik a dalokat, hogy kifejezetten először a TikTokon kezdik el tesztelni, és aztán meglátják, hogy mi
0: ahogy
1: történik.
0: Ahogy mondod, így van.
1: Úgyhogy elég érdekes. Feje tetejére állt a zeneipar, de ilyen a következő dalunk, egy Dan House trióról van szó, The Bowsa és a Magnetic, itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: látása, mint ide Amerika.
1: Abszolút, ez így van. Én viszont összehasonlítanám, hogy a vaka-vaka szintjét eléri, vagy nem éri el, de ez majd kiderül, mert egyébként honlaptól kezdve az biztos, hogy ha nem halljátok ezt naponta 150-szer, az összes reklámnak ez lesz a zenéje.
0: Így van. Az összes vízsnek, átvezetőknek.
1: Mindenhol ezt szeged a halni, tehát hogy adjunk neki egy másfél hónapot, mert ugye annyi ideig fog tartani a világbajnokság, és hát 48 csapat, tehát hogy elképesztő mennyiségű foci meccset fogunk nézni, már aki nézi élőben, mert hogy az időeltolódás miatt
0: számukra jó későn lesznek a mixek.
1: Igen, hajnaltájt vannak a jó mérkőzések. Én emlékszem 40 évvel ezelőtt, 86-ban, amikor a mexikói BB volt, és ugye hát sajnos akkor voltak utoljára magyar színekben játékosok a pályán, de az volt az első BB, amit elkezdtem nézni, és ugye gyerekként a szülők a BB-re való tekintettel megengedték, hogy ébren maradjak. Hát a himnuszoknál már így támasztottam az asztalt, és valamikusan horkoltam, de hogy ez most azért másképp lesz, tényleg nagyon jó mérkőzések lesznek. Én már nagyon vártam ezt a VB-t, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Sziasztok, hatalmas kedvencem Begi, egyetlen mixért maxon hallgatom végig azt az egy órát, amikor ő játszik. Várjuk majd a Pannóniát is, vagy ma, vagy pénteken. Szép estét nektek, puszi, Henny.
1: Ó, de köszönöm szépen, nincs Pannónia, elfogyott, nem is volt. Ja, nem az a pisztáncia. PP, bocsánat.
0: Innentől pedig akkor Metallica full gázzal?
1: Így van, hiszen már Metallica lázban ég a város, hiszen holnap is, és szombaton is fel fognak lépni, és a köztes időben pedig egy csomó aktivitás van. Voltam itt az Aléba, a bevásárlóközpontban, ahol képzeld, pop-up Metallica store nyílt, és reggel 8:30-kor már akkora kígyózó sorok voltak, hogy mondtam, hogy oké, tökre benéznék, de hogy másfél órát nem akarok sorbálni, az biztos. Lesz majd dedikálás és könyvbemutatója a gitárosnak, lesznek tribut zenekarok, és hát kétszer fel fog lépni a Puskásba a Metallica, ez önmagára is beszél, úgyhogy...
0: Yeah! Begé, jó Metallica-zást! Pénteken a World Is My Radio Show-ban találkozunk.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Méghozzá Kamráddal és a Be Mine-nal! Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-3111-111.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria, Élelmiszer.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Különleges környezetben nyaralna? Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
15: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
16: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
17: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
18: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
19: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
21: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
22: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
23: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
25: Reklámot hallottak.
26: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: Reklám.
27: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
28: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az új háznál.
0: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
26: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt

csak igazi ma is sláger megy. Igazi ma is sláger megy. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Radio
3: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet, egy köszöntést, vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok. Szeretném kérni a Taylor Swift új dalát, az Operájtot.
0: Nagyon jó választás. Miért szereted ezt a dalt, Messi?
1: Hát, amiről szól. De ezt te tudod a legjobban elmondani.
0: De cuki vagy, igen, ez egy nagyon különleges dal, az önmegbocsájtásról szól, a saját személyes fejlődésünkről, és arról, hogy egy nagy csalódás után is egészen biztos, hogy meg fogjuk találni az igaz szerelmet. Szóval Taylor Swift most erről énekel.
1: Igen.
0: Kinek küld?
1: Hát nektek, meg a lányoknak, hát meg mindenkinek, aki szereti, tehát... Ezt nem szabad mondani, bocsánat.
0: Messi, nem hiszem el! Jézusom! Hát Messi, hogyha valakitől nem vártam a tiltott mondatot, az te vagy.
1: Jó, na, a szabály, és szabály. Volt még ilyen.
0: Igen, de most kiestél.
1: Ó, ne
0: jó?
1: Ó, de
0: nem, azért jön a dal, mert cuki vagy, de kiestél. Kiveszlek adásból, jó?
1: Nem baj, holnap próbálkozok,
0: jó? Szia!
1: Szia!
0: Ez pedig Taylor Swift és az Opelite, csak itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok, nagyon fogjátok szeretni azt az Alex Kenji dalt, amit már előkészítettem, előtte közlekedési információk. Baleset történt az M3-as autópályán, Budapest felé a 127-es kilométernél, Mezőköves térségében, és még mindig nagy dugó van egy defektet kapott kamion miatt az M1-es autópályán, a 33-as kilométernél, mind a két irányban. Mindenkinek jó utat! És közben elindítottam 2026 egyik legnagyobb nyári rádiós slágerét. Ki kéri ma?
1: Laci.
0: És ki kapja, kinek küldjük?
1: A BMW csapatnak. Melóba vagyunk éppen.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Mia, Gyöngyi vagyok. Egy 1-9 számot szeretnék családomnak, barátaimnak.
0: Jön is nektek mindjárt az Azizám. És a további kéréseket is várom. A telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
9: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
11: Dehogy is!
12: A csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
17: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis ejzadíjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
18: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
20: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
18: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Radio 1. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap is lesz eső, sőt, viharos szél is lehet, 27 foknál feljebb nem megyünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Marci vagyok.
0: Hello Marci, mit szeretnél kérni?
2: David Gettát.
0: Oké, és kinek menjen?
2: Máténak.
0: Ő kicsoda?
2: Csapattársam, barátom.
0: Na akkor David Getta mellé még a One Republicot is megkapjátok itt a Rádió Egyen. I don't wanna wait. Swimming.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Georgina, parancsolj!
1: A Sausztól szeretnék egy dalt.
0: És kinek menjen?
1: A lányomnak küldöm, a párjának küldöm, és a barátaimnak.
0: Sausz, Félix Jén, Walk With Me, ez ma este a tiétek. Jó pihenést!
1: Köszi!

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Claudia, parancsolj!
2: Lady Gaga-t szeretnék kérni a férjemnek. Most tartanak hazafele Ausztriából. Odakint dolgoznak.
1: Na akkor nekik szól mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra. És jöhetnek a további kérések, a további üzenetek is. A számunk 0620-3111-111.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Van még szűk egy óránk a mai Rádió Egy kívánság műsorból, aztán ütős lesz a mai este, 9-től a World is Mine Radio Showban Jaminával és Pure Beat-tel várlak majd titeket. Szia Levi!
1: Szia, szia! Haverommal, Jankóval éppen nyomjuk itt a kebabokat, vértizadva.
0: Hol vagytok, melyik városban?
1: Mosonmagyaróváron.
0: Ott most hány fok van?
1: Hát itt benn jelenleg olyan 60 fok, az biztos van.
0: Jesszus Mária, ez időjárás jelentésnek számomra tökéletes, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: A csípős vagy a nem csípős nálatok a sláger?
1: Is, viszik mindet, mint a cukrot.
0: Hál' Istennek, milyen dalt szeretnél, ki jöjjön?
1: Szemfeld, nekünk így melóra.
0: Szemfeld, Rosaline, Heart Like Mine, ez akkor a tiétek ma este itt a Rádió Egyen. Készüljenek azok a kebabok, jó munkát!
1: Köszi!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert egy Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Szia, Barna vagyok, és Joel Corey új számát szeretnénk kérni.
0: Hello Barna, nagyon jó választás, ez a dal tökéletes a rádióban, tökéletes a klubokban, a hangzásvilága pont a kettő mesdjéjén mozog. Kinek menjen?
1: Kedves feleségemnek, Zsuzsinak. Azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, és hogy még egyszer boldog házassági évfordulót kívánok.
0: Hányadiknál tartotok?
1: 19.
0: Szívből gratulálok, és tartson még nagyon-nagyon sokáig a házasságotok. Ezt kívánom. Stay a little longer. Joel Corey dala a tiétek ma este itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: a Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Ildikó vagyok, accentet kérem, és küldeném a kislányaimnak, és nagyon szeretem őket.
0: Szól is nektek mindjárt a Don't Leave! És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig még megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflóra számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Purple Disco Machine készített egy szenzációs friss változatot a Hertz nagy-nagy slágeréből, a Wonderful Life-ból. Ki kéri?
1: Judit vagyok.
0: Judit, és ki kapja, akinek küldjük?
1: Testvéreimnek.
0: Hányan vannak?
1: Hárman.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, Ildikó vagyok.
0: Hello, Ildikó! Milyen estéd van? Mi újság?
1: Nagyon jó estém van, kicsit unatkozom, és Mertfél Vikitől kérnék egy jó spiss számot.
0: Kinek menjen?
1: Magamnak, időtöltésnek, meg a lányaimnak.
0: Hát akkor egy igazi hölgy koszorú érkezik most nektek, Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden itt a Rádió 1-en. Jó pihenést kívánok!
1: Köszi, hello!

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Őrs kéri ma az utolsó dalt itt a Rádió 1 kívánság műsorban. Mi legyen ez?
1: A Sound of Silence Sirétől és Disturbedtől.
0: És kinek küldjük?
1: Ó, a kutyádnak, Süsűnek, nagyon aranyos.
0: Jaj, de jó fej vagy, nagyon szépen köszönöm, de várom már, hogy hazaérjek munka után és megölelgessem az én Süsümet. Kinek játsszuk még?
1: Beszéltem Györika Otissal, beszéltem Kismartival, menjen nekik is.
0: Nagyon szépen köszönöm az ő nevükben is. Disturbed, Sound of Silence, Silver Remix, ez most a tiéd itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, jó pihenést!
1: Szia!

0: World is Mine Radio Show-ban ma Jaminát is Pure Beat-et terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri tehát egyelőre kijelentkezik, várlak vissza titeket egy óra múlva. Jó pihenést! Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8.299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
8: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Június 13 és 19 között.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stanglé 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy édem a publikum. Ez a Diszkósít, Rádió Show, Rádió Egyen, csak igazi mai slágerme, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG.

0: Tavaly PG és DJ Junior mellett.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egészen 9-ig itt vagyok a Hanvaival meg a Bárányjal, FM-en, weben, applikáción keresztül tartsatok a diszkos ittel.
2: Most pedig már is mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk itt a Rádió 1-en, és jön Robin Schulz elsőként ma este itt a diszkos ittel idősóban.

0: a biztonság béközéből. Isten éltesse az ünnepeteket.
1: Nem tudom, hogy csinálod, ez a nyáron több ismerősöd van, nem? Ez fura egyébként.
0: Gyűjtöm őket. Csokorba.
1: Friendshipbe vagy.
2: Ha már Laci rámondta a születésnaposokat, akkor én egy születésnapos dal, amelyet jó magam kaptam Snoop Girl-től és a Chipet csapattól. És hát ugye jövő héten szombaton, itt a pesti rakparton 50. születésnapomat ünneplem, így hát tessék meg.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínű diszkocsit a rádió egyen, a Bárányon, a Hombai van meg a Juniorra, és kérem szépen együtt ma július 2-án Ráckevén egy nagy fesztiválon fogunk játszani, legközelebb együtt, mint diszkocsit, és hát kérem szépen, hogy 3 órát pörgetünk majd, előttünk utánunk lesznek rádió egy és DJ-k. Tavaly is voltunk egyébként ezen a fesztiválon, idén is támogatja a rádió egy, kimondhatjuk a nevét, Dunapart fesztiválról beszélünk, és Ráckeve közel van Budapesthez, nagyon jó hangulata, úgyhogy érkezzetek meg.
1: Kicsit úgy érzem magam, mint a gyalogalóba az öreg, akit visznek, hogy tudod, hogy viszik a hullákat, hozzátok a halottakat. Úgy nagyon jó meg. Hát a tegnapi buli kicsit oda tett nekem, úgyhogy másnaposan érkeztem, de még 5 fellépésem, sőt, még 6 fellépésem így is lesz, mert ma ugye Szegedre megyek fesztiválozni, lesz pénteken 2 privát bulim, az egyik Gyuri barátomnál Érden, és aztán egy a fővárosban, utána pedig Vecsésen kezdek szombaton egy privát bulim, egy 50. születésnapi partin, az egyik barátomat ünnepeljük meg, és aztán megyek majd piknikezni Érdre, onnan pedig majd a fővárosi rezidenciámra, a Personal Jesusre, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Sose állunk meg, az már egyszer biztos, és erőt teszem be az az 50 órás Guinness rekord kísérlet, amerrel idén meg fogunk próbálkozni. Balázs Attila ugyebár második helyzet pizzakészítő magyar szakács mester mondhat, és jó magam. A projekt neve Pizza and Music, további információk a social media felületeimen, most pedig már is megyünk tovább. Jön Roberto Vén is, jó magam, Hamvai PG, és a sebek mélyén itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is lágy.

0: brain cells. Rádió egy csak igaz, ma is Sláger, mely egy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai Pécsivel.
1: Nosztalgikus hetek vannak, Hanvai elkezdte reklámaját az 50. születésnapi bulinak, vagy promócióját mondjuk így, és ebben egyébként mi magunkra ismerünk, hogy Junior is már látható volt.
2: Durva.
1: Egyébként meg én is, úgyhogy egy kicsit magamnak érzem ezt az egész.
2: És mi csak most jönnek a képek róla, nagyon kemények lesznek.
1: Az a durva, hogy nálam meg ez már jövőre 60 lesz, tehát ez nagyon nagy a baj.
3: Sőt, az a durva egyébként, hogy kiderült, hogy lehet, hogy előbb ismertem a Hanvait.
1: Nem, a Hanvait nem, hanem ő ismert előbb téged.
3: Igen, ez tényleg így van, ez egy fotóra derült ki, ezt ideig én sem tudtam egyébként, mire jók a régi fotók, ilyen dolgok is kiderülnek.
2: De egyébként tényleg megdöbbentő, hogy nekem tudjuk, hogy semmi memóriám nincs, és ha még ennyi fényképem sem lenne, mint amennyi van, akkor semmire nem emlékeznék, viszont ahogy ezeket fogod, és a kezedben van maga a fénykép, ami ugye papíron van rajta, teljesen más a feelingje. Én még magam sem hittem volna, hogy miket, milyen gondolatokat és milyen emlékeket hoznak ezek föl, és tényleg nagyon durva képeim lesznek még, szóval tessék figyelni a felületeket, még 10x nap van hátra, ugye már 6-a 20-áig, de most a félretéve inkább foglalkozzunk a most hétvégével. Miskolcon és Balaton lelén várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, most pedig megyünk tovább a diszkosi saját dalával, ami még nem a végleges verzió. Ez a Sorry, itt a rá.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy szerdán este is diszkos itt rádió show, és én ahogy itt végeztem, megyek Szegedre. Az Earth, Wind & Fire-t már nagyon régen nem láttam, ugye van ez az emlékzenekaruk, vagy utózenekaruk, az Experience, és őket lehet meghallgatni élőben ma este, úgyhogy oda nyomom majd egy kicsit a gáznak, illetve nem én, hanem Norbi, és aztán érkezünk, és egy legalább 2-3 számot szeretnék hallani az Earth, Wind & Fire produkciójából ma este.
1: Amelyen marha nosztalgikus a nap, akkor én az Earth, Wind & Fire-t a Petőfi csarnokban láttam, szerintem akkor voltak Magyarországon. Igen, ilyen volt, és ott még a GT Taylor. Így van a...
0: A Dozer.
1: Az már nincsen, igen. Na, szóval az eredeti fölállása volt még itt, azt hiszem, akkor az Earth, Wind & Fire, hogyha jól emlékszem, meg arra is emlékszem, hogy a Schulze játszottam Ibizán nagyon sokat, több bulit egyébként, és most ezt megismételjük majd itt Dunajvárosban, most szombaton lesz egy ilyen Ibiza klasszik party, hogy arra jártok, gyertek, jó helyen lesz, ráadásul ez a legjobb beach egyébként Dunajvárosnak, egy ilyen Duna holták, és ott van egy nyári nyitott szórakozó, jó találkozhatunk.
2: Egy érdekes, ugyebár a Petőfi csarnok sincs már meg, aztán van a másik ilyen érdekes mondhatni művelet központ, ez a BMK, ahol életemben először voltam ezen a tini bulin, amit még annak idején a Hargitai Zsolt csinált, ugyebár, és a harmadik az az Ady Endre művelődés jár, először életemben látom a Bárány Attilát diszkózni, hosszú haja volt, fejrettetős mikrofonja volt, rajta volt valami fejhallgató.
1: Oda én vittem. Én vittem őt. Mi ott találkozunk.

0: itt nagyon messzire mondom, ez itt Újpest.
1: De ez nem annyira cikk, így bementem, így volt ott a csávó valami, lehet, hogy éppen a Sugar the Hearing Young szólt, és rappert rá is néztem, úristen ki ez, és kimentünk.
2: Jó, most meg ez is.
1: Igen, most menjünk tovább, hogy újabb saját a háttérben, Roberto Vinicius, jó magam, Humbly Peach, ez egy cover, méghozzá Aloké itt a Rádió 1-en, csak igazán ma is Lágerben, egy a Diszkos Rádió Show-ban.

0: Ez a Rádió 1-es showjai, már 20 éve itt vagyunk veletek, a Diszkos itt, a Bárány, a Hanvai Mixel, meg a Junior, kérem szépen július 2-án. Rácz Kevin, ugye Rádió 1 stage lesz, és ott csütörtökön Diszkos itt, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k. A Rádió 1 támogatja ezt az eseményt, kérem szépen ugyanúgy, mint tavaly, Duna Park Fest, Rácz Kevin, július 2-án találkozhatunk.
1: Erről az jut eszembe, amit az előbb tumáltunk, hogy majdnem ugyanott lesz ez a fesztivál, ahol kilóptuk a DJ pultunkat. A saját pultunkat egy klubból, ahol nem akartak kifizetni.
0: Igen.
1: Tehát de nagyon kemény volt ez. Ez az ismeretségünk elején volt, és Csepeli Style-ból elintézték a srácokat kis ablakon keresztül.
2: Ez olyan 1990 környékén volt, csak úgy mondom mindenkinek, ez a történet nekem is új volt. De hát oszta a gélyezünk, mert hát jövő héten szombaton mindenkit várok az 50. születésnapon a pesti rakparton, és egészen valószínű, hogy a következő saját dalomat ott is fogom játszani. Jön a Dream of

0: szombaton kezdtek Vecsésen, és aztán utána Érde piknikezek, és aztán Personal Jesus a fővárosban, úgyhogy ha valakit érdekel, nézze meg a rajongói oldalam, az információk ott vannak fenn. Köszönjük a figyelmet, én Bárány Attila voltam, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Melyik nap piknikezel?
2: Érdem.
1: Pénteken vagy szombaton?
2: Pénteken a burait küldöm, szombaton a misniket.
0: Nagyon kedves, köszönöm. Akartam kérni.
1: Igen, ott vagyok ott is, mindenhol. Na, ennyit akartam meg, hogy búcsúzom, mert hogy én egyébként személyesen majd szombaton érkezek méghozzá Dunai városba, és ott fogok pörgetni a nyári nyitott szórakozáján ibizai klasszikusokat. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a 2026-as az első negyedévben készített remixek fönn vannak a Facebook csatornámon is. Az újakat meg majd hamosan posztol, mert folyamatosan jönnek a megjelenések. Ezzel búcsúzom, szevasztok.
3: Jövő héten szombaton, azaz június 20-án mindenkit várok a fővárosban, a pesti rakparton, az 50. születésnapi partimon. Most szombaton Miskolc és Balaton lele, és nem elfelejteni, lesz egy Guinness rekord kísérletem is Balázs Attilával ezen a nyáron, ugyebár Pizza and Music címszó alatt. Tessék csekkolni ezt a social media felületeimet. Én ezzel búcsúzom ma estére. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Velhe!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk a zenét innentől. A mai első két órában Jamina, a harmadikban pedig majd Pure Beat a lemezjátszók mögött óriási dance slágerekkel és extra újdonságokkal. Hello Jami!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Előre is elnézést a hangomért. Ez csak rosszabb lesz a nyár vége felé.
2: Viszont szexi!
1: Köszönöm szépen. Igen, tehát hallani már, hogy rengeteg a buli. Most nagyon sok esküvőn is voltunk, ahol azon kapom magam, hogy nagyon szeretek üvöltve énekelni, úgyhogy az sem tesz jót egyébként a hangszálaimnak, úgyhogy tényleg bocsássatok meg, nem beteg vagyok, ez csak a nyári Jamina hang.
0: Na ezen a nyári Jamina hangon mondd el, hogy mivel kezdünk ma.
1: Jó, hát akkor élvezzétek ezt a hangot következő kettő órában. Side Piece és a Cry For You-val fogunk kezdeni. Következő két órában tehát Jamina és Juhász Geri a World is Mine Radio Show-ban. Itt rá.

0: Itt a Rádió Egyesó Third is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, most Jaminával, aztán 11-től majd Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Igazi forró nyár van, és most jön egy tüzes nyári dal.
1: Így van, kicsit forróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a legújabb

0: 2026-ban. Ez volt az I Can Wait a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Üdv a most érkezőknek, sziasztok, mellettem szokás szerint Jamina a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Két igazi állistás világsztár készítette, akik zeneileg jó távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk, és nem is tudom, dolgoztak már vajon együtt, vagy ez most először, mert Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó.
0: Úgy képzeljétek el, ez a legelső közös daluk, viszont 10 éve elkezdtek már dolgozni ezen a dalon. Aztán ugye mind a ketten gigasztárok lettek, és hogy elsodorta őket az élet egymástól. Aztán amikor eljött a 10. évfordulója a közös munka kezdetének, akkor úgy döntöttek, hogy vonuljunk már stúdióba, és fejezzük már be ezt a dalt, hogy modernizáljuk már egy kicsit, és végre jelentessük meg. Úgyhogy itt is van végre ez a zene 2016 helyett 2026-ban.
1: Igen, el tudom képzelni, tehát mi is, aztán mi csak Tolvaj René és Jamina vagyunk, de hogy mi is azért egy évig, másfél évig húztuk a közös dalt, nem hogy egy Martin Garrix és Ed Sheeran, tehát ezt a 10 évet abszolút elnézzük nekik, de szerintem nekik kellett egy közös dal, úgyhogy most már meg vagyok nyugodva, a macska meg fel van mászva a fára, úgyhogy szóval most már nyugodt vagyok, köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe, ezzel megyünk tehát tovább, a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse, jön a Rádió 1-en.

0: Edizi és az Uptown szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Jamila a lemezjátszóknál. Mi lesz tisztől?
1: Nagyon nyár van, nagyon nyárral megyünk tovább. Mindenképp itt lesz Alex Kenji, ugye a Bambolé, ami számomra szintén nem maradhat ki ilyenkor nyáron egy szedből sem. Jön Robin Schultz, Szigala, maradjatok mindenképpen velünk a következő egy órában is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
2: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, igazi nyár van, mi pedig igazi nyári zenékkel jövünk. Hello, Jami!
1: Így van, hello, sziasztok, itt is vagyunk a második órában, ahogy ígértem, mindenképpen nyári dallamokkal, és apró kicsit ilyen, tudjátok, így megyünk a homokba, megyünk a tengerpart mellé, mindenki ilyenre vágyik ilyenkor, úgyhogy ezzel szerettem volna indítani a második órát is egy ilyen jellegű dallal, ez pedig Alex Kenji és a Bambolé, hangerőket magasra!

0: játszói mögött minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithlessről és az Insomniáról van szó. 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekkel, hála a Bibi Rexának.
1: Így van, hát ez figyelj, ennyi.
0: Ez olyan, mint az időjárás jelentés Balázséknál.
1: Annyira nagyot akartam mondani, mert tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Fischer.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami, hát, ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tones and I és Fischerről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg egy nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól képes.

0: Grom és a Fall in Love Again a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Jamila a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez és David Guetta közös dala jön. Neked hogy tetszik, Jami?
1: Én őszinte leszek, 2010-ben voltam tini, tehát az most már 16 évvel ezelőtt, ugye? És

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább.

0: Pretender a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Jamina hangja ilyenkor nyaranta egy kicsit elkezd még inkább reket lenni. Jamina ezt úgy hívja, hogy ez a nyári szexi Jamina hang. Na hát ilyen volt ez az elmúlt két óra, de tudom, hogy ti ezt nagyon szeretitek, mert rettenetesen perverzek vagytok, csak úgy, mint én. Na mi lesz? Fellépések.
1: Geri, te már apuka vagy, nem mondtad ilyet. Szóval, igen, megpróbálom felsorolni nektek ezen a héten, hol találkozunk, azért ugye nyár van, ilyenkor tényleg nincs hétvége és hétköznap között különbség, úgyhogy aki esetleg Bicskén, Vonyarcvashegyen, vagy Rózsaszentmártonon, vagy itt a fővárosban jár és látja valahol a nevem kiírva, akkor velük mindenképpen találkozunk.
0: Ja, mi engedünk is, hajrá, jó bulikat, gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön Pure Beat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Este 11 van, tűpontosan. Hello mindenkinek, innentől tehát Pure Beat a lemezjátszói mögött totál élőben. Szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Nézni is tudtok minket élőben, menjünk a YouTube csatornánkon, jó 10-15 perc múlva pedig a TikTokon is elindítjuk a szokásos szerda esti live-unkat. Kezdjük el!
1: Bele is kezdünk, belecsapunk a közepébe, már is indulunk, érkezik Joel Corey és Galantis közöse, ez nem más, mint a Stay Little Louder, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Rádió Show.
1: A lemezjátszóknál Pure Beat! Na most szólj hozzá a Facebookon!
2: facebook.com/radio1hungary
3: World is Mine Radio Show.
2: The best DJs in Hungary.
0: Minden este 9-től
2: a Rádió 1-en.
3: This is the World is Mine Radio Show.

0: egyen a Word is Mine Radio Show-ban, mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Megyünk is tovább, erre szoktam mondani, hogy nagy ágyukkal megyünk tovább, és hát több mint egy évtizedet kellett várni erre az együttműködésre. Martin Garrix és Ed Sheeran még 2014-ben írta és rögzítette a dalt, amely akkor Rewind Repeat It címen ismertek a rajongók, de különböző jogi és megjelenési problémák miatt nem jelent meg a dal hivatalosan, de most 2026-ban ez a megjelenés már gördülékenyen ment, és hát az

Érdekesség a dalnak, hogy az énekdallam és a dalszöveg egyébként szinte változatlan maradt. A legnagyobb változást a hangszerelés kapta, nyilván a mai trendeknek megfelelően kicsit átalakították a dalt. Hát ez egy ilyen pop IDM dal lett, azt kell, hogy mondjam, és hát most már csak azt mondjuk a dalra, hogy Rip It, hiszen ez lett a dal címe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is már Radio Show-ban. At the turntables now. Pure Beat.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Pure Beat, a lemezjátszói mögött ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Megyünk élőben mindenhol, nem csak adásban, a rádióban vagyunk hallhatók, hanem nézhetitek is a műsort a YouTube csatornánkon, valamint a Rádió Egy hivatalos TikTok csatornáján. Itt írja nekünk Zsombor, nagyon bomba lett az új No One. Na mesélj, hogy muzsikál az új változat?
1: Amúgy tök jó, már egyébként ez a dal fog majd érkezni, szóval beletaláltatok, akkor el is mondanám, hogy innen is köszönöm mindenkinek, hozta a várakozást a dal, ugye két verzió fog napvilágot látni a régi No One dalomból, az első múlt héten megjelent, most egy hetes a dal, és hát innen is köszönöm a rengeteg megosztás, hallgatottságot, hiszen egy hét alatt most már 150 ezer lejátszás van rajta, és fenn vagyunk a YouTube magyar slágerlista a 17. helyén. Szóval még egyszer köszönöm, azt kell mondjam, hozta a várakozást, ugye ez a verzió egy kicsit ilyen, a kiállás már szinte egy ilyen popposabb verzió, inkább a house vonal felé húz, és majd a második verzió lesz egy kicsit erősebb. Szóval most hoztam ezt nektek, itt még egyébként a World is Mine Radio-ban nem szólalt meg ez a verzió, szóval Pure Beat No One 2026-ban, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Pure Beat.

0: Itt a Radio 1 és a World is Mine Radio Show szerda este, Pure Beat a lemezjátszói mögött, ez pedig az aktuális, jelenlegi Beatport number one volt a dal, amire nagyon büszkék lehetünk, Moving to the Sun, Ultranate-től, Hugel-től, valamint az Imael Angel formációtól, ami egy magyar páros, ezt a dalt ugye ők készítették, kirakták a TikTokra, viral lett, óriási robbant, felfigyelt rá Hugel, hát a többi pedig már pop történelem.
1: Hát igen, pont ezt beszéltük még korábban, mikor ez még mikor nem jelent meg a dal itt a stúdióban, hogy ez nem is tudom, hogy a történelemben volt-e ilyen, hogy egy tényleg egy, hogy bocsánat a kifejezésé, de egy én így szoktam mondani, hogy egy kis szobából valaki csinál egy dalt, szó szerint, és egyszerűen a világ egyik talán legmenőbb DJ-je megkeresi őket, hogy ezt hozzuk ki közösen, tehát én nem is tudom tényleg, hogy ez milyen érzés lehet, meg hát ez hogy zajlik le egy ilyen beszélgetés, szóval zseniális, azt kell mondani, hogy zseniális.
0: Úgyhogy még egyszer, a Beatport első helyezett dala volt ez tehát, a Moving to the Sun, az Imael Angel-től, Ultranate-től, valamint Hugel-től, lendülünk tovább, mi a most?
1: Egy ikonikus magyar zenekar, vagy formáció, nem is tudom, hogy mi a csapatra a legmegfelelőbb szó, dalával megyünk tovább, méghozzá az 1993-ban alakult Anima Sound System legismertebb dala, a Tedd a napfény be a számba című dal került átdolgozásra, és hát ki más, mint Ramit barátom készítette ezt az átiratot, szerintem zseniális lett, amúgy már rég volt ebből a dalból egy jó átirat, nekem nagyon tetszik, és hát 2026-ban a megfelelő kis afteros köntösbe hozta Ramit barátom, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Trackünk a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Fellépések?
1: Ugye holnap még jövök ide majd a Live Mix-be délután, és a fellépések azok pedig pénteken kezdődnek, pénteken Budapesten leszek megtalálható, szombaton Siófokon kezdek, onnan megyek Mosonmagyaróvárra, és utána megint Budapesten.
0: Pure Beat. Jó bulikat kívánok, folytatás akkor holnap délután.
1: Így van, köszönöm, hogy itt lettem, szép estét mindenkinek, sziasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Köszi mindenkinek a figyelmet, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után, hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Sigala érkezik és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Martin Garrix után pedig maradunk az M-betűs DJ-knél, de ezúttal a Mi kutyánk kölykét hozom, azt is mondhatnám, Metzger Viktóriát, Nagy Bogival és Miss Muddal közös Édent. A dalt, aminek 2 héttel ezelőtt volt a dalpremiére Juhász Gergőnél az Élő Kívánság műsorban, van hivatalos videoklip is, amit már majdnem 500 000-an megnéztek, és bizonyos jeleneteit a Fűvészkertben forgatták Budapesten. Hát gyanúsak is voltak nekem azok a vastag bambuszok. Ha valakinek ilyen van a kertjében, ott már pánikolna a szomszéd. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, az éjszakai műszakhoz szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az Opelite például a The Life of a Showgirl című albumról, ami ugye tavalyi megjelenés, készült hozzá egy zseniális videoklip is, amit a 80-as évek amerikai vígjátékai inspiráltak. Picit soft rock, picit szinti pop, érezhető rajta az Europop hatás is. Sokan hasonlítják ezt a dalt a Fleetwood Mac-hez és az Abba-hoz. És hát tényleg mind a kettőre hasonlít, hát egy svéd producer Max Martin is dolgozott rajta, úgyhogy talán nem véletlen. Jön Taylor Swift!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kismár

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Sam Smith után egy másik Sam, de nem Nagy-Britanniából, hanem Hollandiából. Sam Felt érkezik, akivel ugye együtt bulisztunk május végén pünkös vasárnap születésnapi fesztiválunkon. 2 éve apuka, úgyhogy nagyot változott az élete, és nagy hatással van rá ez az életfeladat. Van is egy olyan dala, amit a kisfia érkezése ihletett álló a Black Pokájával. Ez most a Heart Like Mine az éjszakai műszakhoz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát a jóval több énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt, akinek produceri munkákat végzett, a Rihanna-nak, John Legend-nek, és csak a DJ kollaborációiból tudna házat venni magának, a David Guetta-val közös You Don't Know Me, és az ő dala, meg a Rihanna-dal közös Secrets, ez pedig egy saját dal.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Holland DJ-k után pedig olaszokat is hozok a következő órában. Érkezik például Hypaton, ő David Guetta egyik kedvence, mostanság és Alex Kenji aktuális dalát is elhozom, a Bumble-ét. Így indulunk.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.